0: Keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ébredj, Juanita.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztráció@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.
3: Egy fontos információ, mert hogy közeli az esemény, hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne, pedig megbeszélésre várnak június 25-én, csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület cégházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Most csütörtökön tehát 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermébe, bejárat a Szolnoki út felől.
1: Cegléd Rádió 92,6.

emlékszel a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

emlékszel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk? Az előszobából telefonáltunk titokban.

0: turisták. Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, jelentette ki Magyar Péter. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légitámadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes, adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Egy ősonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska Gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarába Svándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerint Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az ősonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első ősonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bár.

lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy regény zsört.

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635 92.5-ös SMS számon, vagy pedig az e-mail címünkön kívánság@ceglidradio.hu, és van egy Facebook elérhetőségünk is, facebook.com/ceglidradio. Itt is jöhetnek az üzenetek, ez a legkevésbé használt formula, de azért itt is néha jön üzenet, leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni, hogyha ilyen magyar tanulul fogalmazhatok. A lényeg az, hogy ma is van egy kérdésünk, ami nem más, mint hogy volt már kivételes élményben része? Ismerős lehet a téma, nem csodálkozunk, mert már 3 alkalommal is szó volt erről a témáról, de úgy látszik, hogy a ceglédieknek és környékbelieknek még mindig van elmesélni való sztoria, mert hogy legalább 5-6 üzenet bent maradt a legutóbbi adás alatt, megérkeztek, de már beolvasni nem volt időm. Ezekkel kezdünk, és persze mondom, írhatnak új üzenetet is a 0635 92.5-ös SMS számra vagy az e-mail címünkre, de azért ma már igyekszem lezárni ezt a témát, úgyhogy ha még bárkinek bármilyen sztoria van elmondandó, tessenek szólni vagy kézzel inteni, vagy legalábbis küldjenek nekünk üzenetet. Megyünk is, óvodás voltam, a csoporttal sétáltunk a kisvárosunk főutcáján, le volt zárva az út. Kiderült miért? Egyszer csak egymás után vagy 20 amerikai tank vonult végig rajta. Már ettől elámultunk, de aztán megálltak. Az egyikből kiszállt egy katonai felszerelésben lévő nő, odajött hozzánk, adott egy igazi amcsi csokis kekszet és $1 mindenkinek. Óriási élmény volt, még a 90-es években történt, a dollárt azóta is őrzöm. Hát igen, főleg óvodásként ez nagyon nagy élmény lehetett, egyszer csak tankok jelennek meg, azért meg is lehetett volna ijedni ebben a szituban, de szerintem a csoport azt pontosan tudta, vagy hát a legalábbis az omonő biztosan tudta, hogy készül valami, és szándékosan mentetek ti oda, de azért ez meglepő lehetett, köszönjük szépen! A következő üzenetünk, szerepelhettem a kedvenc színészem Johnny Depp filmjében csupa véletlenek folytán. Úgy, hogy egyik héten még Hollandiában takarítok, és minden nap kb. Sírhatnékom van, mert elvesztettem a jó állásomat, és ez az opció maradt átmenetileg. Majd hazaugrok egy Hollywood Vampires, Alice Cooper és Johnny Depp bandája, teszi hozzá az üzenet küldő, koncertre Budapestre, ami végül elmarad, de ott megismerek egy filmes szakmában mozgó csajszit, akivel aztán bekövetjük egymást Instán. Majd pár hétre rá ír nekem, hogy egy castingos barátja felfigyelt az Instámra, és szerinte statisztálhatnék. Így jelentkezek, és Depp beválaszt a filmjébe, írja nekünk hanga. Hát ez igen csak komoly kaland. Elmarad a koncert erről. Emlékszem egyébként, cikkeztek is annó, hogy elmarad ez a koncert. Azóta azt hiszem, hogy már voltak még egyszer. Nem is olyan ritkán jár ide Alice Cooper és Johnny Depp bandája. Viszont az, hogy a filmbe is bekerülsz utána az elmaradt koncertért, azt hiszem, hogy ez kárpótolhatott, kár, hogy a többi rajongót nem. Viszont nagyon köszönjük a történetet, és ha önnek is van hasonló sztoria, tehát olyan kivételes élmény, ami nem azért jött létre, mert kifizette, volt rá pénze, és befizetett valamilyen kalandra, hanem szerencsés véletlenek folytán alakult így, akkor azt küldje el nekünk 0635 92.5-ös.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, ahol a kérdés ma nem más, mint hogy volt már kivételes élményben része. Nem olyan élményeket keresünk, amit ki lehetett fizetni, hanem olyanokat, ami mondjuk egy véletlen folyamán úgy alakult, hogy valakihez közel került, vagy egy álma teljesült, vagy ilyesmi, és már több alkalommal találkozhattak ezzel a kérdéssel, ma viszont tervezzük lezárni ezt a kérdéskört, úgyhogy egészen új üzenetek lesznek, ha csak nem hallanak még ezután valamilyen ismétlés, mert azért mondjuk hétvégén például előfordulhat korábbi adások ismétlése ebből a témából is, de én a mai alkalommal tervezem lezárni ezt a témát, úgyhogy a kivételes élményeket a 0630 592 92-re még elküldhetik. Következő üzenetünk nem annyira nagy dolog, de akkoriban jártam én is kezelésekre, amikor Revicki Gábor ugyanoda. A szüleim kísértek mindig, csak egyszer találkoztunk vele, de akkor apukám odaköszön neki vidáman. Jó napot kívánok, művész úr! Revicki úgy tűnt, mint azon gondolkodna, hogy ismeri az apámat, amiért ilyen vidáman ráköszönt, aznap még egyszer találkoztunk vele, akkor már ő köszönt előre. Ez egyébként apróság, igen, de ez is milyen jól tud esni, és remélem, hogy mindenki jól van a történet után is. Munkából adódóan járok sportmeccsekre. Amikor épp valami lightos meccs van és alig kell valamit csinálni, beülök a szabad skyboxba és nézem a meccset, közben eszem iszom. Belegondolva, más ezért súlyos összegeket fizet, nekem fizetnek azért, hogy itt legyek. Ezt Kristóf írta nekünk, és köszönjük szépen, ez is remek sztori, hogy olyan helyekre jutsz be a munkád által, ahova más nem, vagy csak komoly pénzekért. Nemzeti Bankban dolgoztam az ezredforduló idején, itt sokszor láttam belülről, sőt néha egy-egy csoportnyi látogatót is kalauzoltam, amikor még ezen bejárás keretein belül még a posta, takarék, pénztár épület is látogatható volt így. Szerintem valahol megvan még az idegenvezetős nyakpesszem. Ez is tök jó, nagyon köszönjük. Egy rövid üzenet, ami SMS-be jött, voltam egy vezetett túrán a Roland Garros stadionban, bevittek magába a stadionba is, öltözőkbe, sajtószobákba, stb. Írja nekünk Marcsi, ez is tök jó lehet, hát az akkor még jobb lehetett volna, hogyha maga a bajnokság is zajlik. Ugye a francia nyílt teniszbajnoksága Roland Garros, és amíg összefutna ott Rafael Nadallal, vagy ilyesmi. Hangosítottam Somlót. Egy gimében dolgoztam rendszergazda oktatástechnikusként, és minden évben volt egy évzáró koncertje a kórusnak. Általában egy diákcsapattal dolgoztunk a technikán, akkor én hangosítottam, mert pont akkor alakult egy új generáció. Az egyik évben az LGT számait dolgozták fel, Somlót meghívták díszvendégnek, de úgy volt, hogy nem énekel. Aztán az egyik szóló szám közben ledurrant a biszti az egyik oldalon, totál zavarba jött, az amúgy végzős srác, így újrakezdte, Somló pedig felajánlotta, hogy akkor vele énekli. Sluszpa én a srácot én vittem haza utána, mert egyfelé laktunk az anyukájával együtt. Az anyukája megkérdezte az autóban, hogy mit fizetett nekem a Norbi azért, hogy a Somlóval énekelhessen, de hát semmit. Na, ilyen véletlenekre voltunk kíváncsi a kedves hallgatók, tökéletes a sztori, egyszer csak Somló Tamás megjelenik egy gimnáziumban, szóval elképesztő, és nagyon szépen köszönjük. Ha önnek is van hasonló élménye, még elküldheti a 0630 592 92-re, vagy a kívánság kukac.ceglidradio.hu-ra. Várjuk szeretettel az üzeneteket.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: a következő hallgatónk, és pont az egyetemi éveim elején nyitott egy új szalont egy automárka Budapesten. Ugyanekkor az egyetemen pont volt a valamilyen kezdeményezés, amelynek keretében az egyetemi hallgatóknak ilyen lehetőséget vagy hábot biztosítottak arra, hogy megvalósíthassák ötleteiket. Bedobtam, hogy nem akarunk-e autóreklámot forgatni, amire ők rábólintottak, hogy miért is ne. Mivel bizonyos mértékig szinesztéziás vagyok, hangot képekkel, színekkel kötöm össze, így a reklámötletet 3 perc volt megírni, vázolni. Próbáltunk a márkához kapcsolatot keresni, nem sikerült, végül olajcserére jelentkeztünk be, és oda, csatolmányba feltöltöttük a levelünket. Erre kb. Rögtön jött a válasz, hogy továbbították a márkaigazgatónak. 3 héttel később a márkaigazgatóval tárgyaltunk, majd 3 hónap múlva már forgott az első reklámom, melynek főszereplője egy modell, valamint az X-Faktor dobogós énekese volt. Ez indított el a pályámon, szürreális élmény volt, hogy előző évben érettségizel, most meg már reklámot tervezel. Hát ezt elhiszem, egyébként Ádámtól kaptuk az üzenetet. Az a nagyon durva, hogy ez az üzenet úgy, ahogy van, bekerülhetett volna a pillangó hatásos dologba is, mert hogy volt egy olyan műsorunk nem olyan régen, hogy a saját életében tapasztalta pillangó hatást, hogy egy kis dolog elindul valahol, aztán valami nagy lesz belőle, mint például, hogy most a pályáján elindította a kedves hallgatónkat. Ez az apróság. Menjünk tovább, részt vettem az egyik utolsó nemzetközi úttörő táborban 1989-ben az NDK-ban. 3 hónappal később leomlott a berlini fal, 2 hetet töltöttem ott, és nagy élmény volt, hogy 5. osztály után részt vehettem. Nem az úttörőség miatt, hanem mert járhattam Wartburgban, Erfurtban, Jenában és Gotában. Remélem jól mondtam a neveket, köszönjük szépen az üzenetet. Annyira nem extra, nekem mégis különleges, bár morbid élmény volt. Voltam pár híres ember halálának a helyszínén, név szerint Kennedy elnök, Tupac, Martin Luther King és Elvis Presley. Hát ez se semmi, ha egyáltalán Elvis Presley tényleg halott, ugye mondják, hogy Elvis még mindig él, lassan 100 körüli éves lehet, nem tudom pontosan, de akár még élhet is, fizikailag meglennének az esélyei rá, de ezt nem tudjuk pontosan, mert hogy elvileg eltűnt. De ezek szerint valaki a halál helyszínén járt, szóval akkor meg mégsem. Kedves hallgatók, az a lényeg, hogyha volt kivételes élményben részük, küldjék el nekünk 0635 925 925. Ebben az órában még egyszer visszajövünk, de áll rendelkezésünkre egy teljes második óra, amikor szintén ez lesz a témánk, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Kérdez...

0: Különleges élményeket várunk a mai Cegléd hangjában, nem először, egészen pontosan ez a negyedik alkalom, hihetetlen, hogy a ceglédiekkel és környékbeliekkel ennyi minden történt, de van még üzenetünk bőven, de a mai alkalommal azért igyekszünk lezárni ezt a témát, tehát volt már kivételes élményben része, ha igen, küldje el 0635 925 925-ös és kívánság@ceglidradio.hu, SMS-t vagy a második elérhetőségre e-mailt várunk, és persze nem kötelező elküldenie, csak ha van kedve, vagy szeretne eldicsekedni valamivel. Diabétesz miatt a Bátor Tábort képviselve szerepeltem egy nemzetközi adománygyűjtő konferencián, Hole in the Wall alapítvány Londonban. Én jelentettem be Keira Knightley-t a színpadra, rajta kívül még James Blunt-tal fotózkodtam, a színpadról láttam még pár gazdag embert, akit még felismertem, az Boris Becker volt. Hát egész komoly hármas, azt hiszem, hogy én is fotózkodnék velük, hogyha megtehetném, irigyellek. Nevet nem kaptunk az üzenethez, de nem is feltétlenül kell az nekünk. Londonból hazafelé pont úgy szállt fel a repcsim, amikor a Guy Fawkes napi tűzijátékot elkezdték fellőni, kb. Minden városban 7-8 körül. Felülről néztem az összes tűzijátékot, ott viáncoltam az ablakban, amíg el nem hagytuk a szárazföldet. Az egyik steward annyira együtt örült velem, hogy hozott egy kis pezsgőt is ajándékba. Ide nekünk Marci. Hát ez is nagyon komoly lehet, pont így jön ki a dolog, ez nem volt szándékos, de egy teljesen nagy véletlen, és hát igen, azért fölülről megnézni egy tűzjátékot, vagy hát igazából többet, az nagy élmény lehet, gratulálok. Egy barátnő meghívott magához egy hónapra a spanyol tengerpartra, pont végeztem az egyetemmel, illetve felmondtam a munkahelyemen, amit mellette végeztem, és hát így kimentem. Az összes költségem a repjegy volt, mert a szállást és a kaját intézte, még most is alig hiszem el, hogy lehetőségem volt egy hónapig minden nap a tengerben fürödni, írja nekünk Eszter. Hát gratulálunk hozzá, tök jó és sok ilyen barátnőt mindenkinek. Bejutottam a szegedi csillagbörtönbe, és nem rabként. Para amúgy, ki vannak téve a fotói azoknak a börtönőröknek, akiket a rabok öltek meg. Hát ez mondjuk így nem sokat segít a látogatókon, de mármint, hogy nem lennék nyugodt, azért azt elmondanám. A szegedi csillagbörtön mellett, a Sing Singben, én többször voltam bulizni, én ennyit tudok felmutatni, de találkoztam James Abilával, a kedvenc DJ-mmel, ott azon a helyszínen, és sok hely másik helyszínen is már többször. Közös képünk is van, természetesen beszélgettünk is, úgyhogy hát igen, nekem ennyi a szegedi csillagbörtönnel kapcsolatos élményem, hogy buliztam mellette. Tájfutó voltam kb. 35-40 éve, és Egerszalókon voltunk, ahol a természetes, nem kiépített melegforrást találtunk. Valamivel később osztálykirándulóson voltunk, és elmentünk oda megint az osztállyal is, akkor már úgy nézett ki, kezdik kiépíteni. Nemrég megnéztem az interneten, és teljesen más, mint az a régi hely, amire évtizedekkel ezelőtt emlékszem. Persze tudom, mások is láthatták az eredeti állapotban, de olyan érdekes volt, sosem volt ott senki rajtunk kívül, amikor én arra jártam. Egyébként nekünk is volt egy ilyen helyünk, a ceglidiek biztos tudják, hogy Törtelnél volt egy, hát mi melegkútnak hívtuk, ugyanilyen meleg forrás, ami kitör a földből, és tulajdonképpen ott egy kis medence is kialakult, és abban jártunk rendszeresen oda fürödni fiatalként. Azt hiszem már nincs meg ez sem, de jó emlékek kötnek ahhoz a helyhez, meg bulihoz. Volt már kivételes élményben része ez a Cegléd hangja kérdése, a következő órában is ezzel foglalkozunk, és folytatjuk is néhány zene meg a hírek után. Tartsanak velünk!
1: Információ első kézből! Cegléd Rádió!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, jelentette ki Magyar Péter. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, ami azt is jelenti, hogy már 8. órája foglalkozunk a kérdéssel, hogy volt-e már kivételes élményben része. Bizony, ez már a 4. adás, de ez az utolsó ebből a témából, de hát ennyi üzenetet kaptunk, most mit csináljunk? Ennyi érdekes dolog történt a ceglédiekkel és a környékbeliekkel. Mindenki nagyon jó sztorikat ír. Van egy nagyon rövid üzenet. Ausztriában nyertünk 10 napos full extra síutat. Nincs semmi extra név sem, meg nagyon hosszú bőlére engedés, hanem csak leírta nekünk a kedves hallgató, és hogy ne osztanám meg önökkel, ezek szerint tényleg hétköznapi emberek is nyerhetnek ilyen utakat, mindig csak elképzelés az, hogy valaki ezt tényleg megnyeri, de mi is lehetünk azok, nem én, de mások igen. Aztán egy másik üzenet, egyszer egy póker versenyen nyertem egy utat Las Vegasba teljes ellátással, és egy World Series of Poker versenybe lépőt egy 1000 dolláros versenyre. Nyilván a versenyt nem nyertem meg, de egy csodálatos utazást kerekítettünk belőle a barátnőmmel, és bejártuk Las Vegast, elejét és San Francisco környékét is. Elejé az Los Angeles, csak hogy mindenkinek meglegyen így is. Hát ez is nagyon jó sztori, és ha önnek is van ilyen, akkor a 0635-925-925-re még elküldheti, vagy a kívánságkukac@cegledradio.hu-ra, hogyha e-mailben küldenék. De mondom, mindenki férjen bele ma, mert további adás már nem lesz. 2010-ben a Nobu nevű helyen dolgozott egy ismerősem. A családommal voltunk ott vacsorázni, mikor az ismerősem szólt, hogy figyeljük a konyhai bejáratot, mert vendégek érkeznek hamarosan. Fél óra múlva besétált Brad Pitt és Angelina Jolie. Udvariasak voltak, köszöntek nekünk és beültek egy elzárt részre vacsorázni, semmi felhajtás, észre sem vettük volna őket, ha nem szólnak, jó arcok. Hát én is azt gondolom, hogy azok ugye már nincsenek együtt, de attól még akkor lehettek egymásra is, meg mindenki másra is nagyon kedvesek. Valamikor 2010 környékén a Várban volt egy Red Bull Happening, az F1 futammal párhuzamosan, amikor valamelyik pilóta fejére pattant egy alkatrész és sürgősen repítették Pestre életmentő operációra. Sajtosként dolgozott ott apukám, én meg elkísértem, 15-6 éves voltam, csomó backstage helyre behettünk, beülhettem az autóba, ihattunk végtelen Red Bullt, azért azzal csak óvatosan, mert nehogy káros legyen, most már azért a korlátlan energiától fogyasztást nem ajánlják, és egyébként a pilóta, akinek a fejére pattant valaki, az szerintem Felipe Massa lehetett, és egy rugószerűség esett ki az egyik autóból, és pont úgy ment neki, hogy ő elájult, balesetet szenvedett, és életmentő műtétje volt tényleg itt Budapesten, azt hiszem a Honvéd kórházban mentették meg az életét, azóta is visszajár néha, és megköszönni a stábnak, hogy ilyen gyorsan és olajozottan tudtak rajta segíteni. Még egy csillagbörtönös sztori. Az egyetemen szervezett egy látogatást a csillagbörtönbe, amikor a híres csillag részhez ért a csoportunk, lefagyott a levegő, mert bentre nem jelezték, hogy jövünk, és az összes rab kint volt, nem pedig elzárva. Kapkodva, rohanva és ordítva a falhoz meg a nyitott cellákhoz parancsolták őket háttal nekünk. Harmad, negyed annyi őr volt, mint rab, nagy volt a feszültség, még azon a részen áthaladtunk, éreztük a tarkonkon, főleg lányokként, hogy minket pásztáznak. Szintén az egyetemmel eljutottam az Európai Parlamentbe, Brüsszelbe, beülhettünk a nagyterembe, a képviselői menzán kajáltunk együtt, az asztalnál több magyar és külföldi EP képviselővel. Külön beszélgetéseken vettünk részt velük, szintén magyar és külföldi képviselőkkel, írta nekünk Hajni. Két tök jó kaland, és mind a kettőt nagyon köszönjük. Továbbiakban is ezekre számíthatunk, tartsanak velünk tehát, mert a Ceglét hangja még ebben az órában végig folytatódik, de most zenék.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Volt már kivételes élményben része, nem először tettük fel a kérdést a Cegléd Rádió hallgatóinak, itt a Cegléd hangjában is jönnek is a válaszok, már is egy különleges kaland, esküvőre érkeztünk férjemmel távoli barátokhoz. Elszállásoltak minket egy teljesen üres gimnáziumi kollégiumban, ahol egyedül lehettünk egy éjszakát. Minden nyitva volt, a konyhától kezdve a szobákig, tetőtérig is mindent meg is néztünk. Érdekes, kísérteties és izgalmas volt, megegyeztünk, hogy zombi apokalipszis esetére működőképes opció lehet. Anyu régen egy hegyi kurhotelben dolgozott Ausztriában, ott volt a szállása is, sokszor meglátogattuk, volt ott szaunától elkezdve a medencéig minden, ezeket használtuk is este, mikor bezárt 8-kor a részleg és már leléptek a vendégek. Horvátországi nyaraláson vezethettem pár percig egy turista hajót, rajta pár tucat emberrel. A kapitány és a legénység fiatal srácok voltak, simán megengedték, de magam sem tudom már, hogy ők ajánlották fel a lehetőséget, vagy én kérdeztem rá. Lenyűgözött a hajó működése és hogy milyen óriási a holtjáték a tehetetlensége. Exem youtuberkedett, volt egy több ezres követő bázisa annó, amivel akkor a jobbak közé tartozott a YouTube hőskorában, szóval beláttam a színfalak mögé, bár igyekezett mindig végezni addigra a vágással, mire megérkeztem hozzá. Ezeket egyébként Pannától kaptuk, nagyon-nagyon izgalmas sztorik, köszönjük szépen! Teljesen ingyen kimehettünk Brüsszelbe 3 hétvégére úgy, hogy a bizottság állt mindent és találkozhattam elég magas beosztású emberekkel. Ezt is köszönjük! Hobbiból zenélek, viszonylag sokszor bejártam kis busszal Európát, és rengeteg random, elmesélhetetlen élmény születik mindig. Írja nekünk Elek, és az a baj, Elek, hogy nem küldtél még hosszabb, részletesebb üzenetet, mert amúgy nagyon kíváncsi lettem volna ezekre az elmesélhetetlen élményekre, ha mégis megpróbáltad volna elmesélni. Szüleim a BKV-nak dolgoztak, ezért nem kellett bérletet használnom Budapesten, természetesen nem vagyok budapesti, ezért muszáj vagyok bérletet használni. Hát igen, odáig biztos, de ott legalább utazhatsz ingyen, úgyhogy ez sem olyan rossz. Amikor valaki egy plusz backstage karszalag miatt ott áll egy koncerten a kulisszák mögött, ez rendszeresen, a férjem hangtechnikus, Budapest Parkba, Puskásba, Szigetre így tudok menni, szinte minden koncertre, a backstage-es bulik jók és minden pia féláron van. A munkámból adódóan pedig sokat találkozok személyesen politikusokkal, miniszterelnökökkel és diplomatákkal, tárgyalok velük, többször utaztam konvojban is, fogadásokon rendszeresen veszek részt, küldte nekünk Marian. Ezt is nagyon szépen köszönjük, és ne ijedjenek meg a kedves hallgatók, még mindig jön üzenetünk a 0635 925 925-re is, de ezt most éppen e-mailben kaptuk. Hát Párizs, tehát a francia nevekkel lehet, hogy bajba leszek, de majd igyekszem. Párizsban a Père Lachaise temetőben egy padon ültem Henri Dilcel. Sajnos nem tudtam ki ő, de nagyon ismerősnek tűnt. Egy véletlen folytán ugyanazon a napon tettük tiszteletükön Jim Morrison sírján el. Instán láttam, hogy posztolt onnan. Ekkor néztem utána és tudtam meg, hogy fotós, ráadásul nem is akárki. Woodstockban is ott volt, a legikonikusabb képeket ő készítette. Azóta is felfoghatatlan számomra, sajnálom, hogy erről nem volt infom, mert feltettem volna neki néhány kérdést. Hát nekem sem volt meg Henry, de vagy Henri, mert hogyha francia, akkor lehet, hogy így ejti. Minden esetre, így, hogy leírtad, nem kell utána néznem, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, önök pedig maradjanak, a Cegléd hangja mindjárt folytatódik.
1: Következzen egy friss

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépés

Különleges élményeket kerestünk ma a Ceglét hangjában, de közelít a műsor vége, és közelítenek az utolsó üzeneteink is. Szerintem most már ne küldjenek üzenetet, de amíg valaki nagyon sietne, mert meg akar valamit osztani, akkor a 0635 92 92-re talán még elküldhet egy olyan rövidet, mint a következő üzenet. Régi munkahelyemen többször volt együttműködés a Duma Színházzal, és bementünk előadás előtt előkészíteni a termet. A kolléganőmmel érdekes élmény volt, mert előtte csak a tévében láttam ezt a helyszínt. Na, ez is tök jó, mert egyébként tényleg én mondjuk eléggé szeretem a Duma Színházat, és sokszor járok élőben is, de ott, azon a helyszínen, ahol a tévéfelvétel van, még nem jártam soha, úgyhogy ez tényleg tök jó élmény lehet. Kajakpólózok, írja nekünk Olivér, vízilabda és kajak keveréke, és számomra mindig különleges élmény átevezni egy-egy híd alatt. Szárazföldön gyakran eszembe jut, hogy ezeket a hidakat kevesen látják ebből a perspektívából, külön kaland, ha árvízkor rendesen meg is tudod érinteni a híd alját, vagy beevezel olyan helyekre, ahol amúgy még gyalog sem járnak normál esetben emberek, és mindeközben vízilabdával passzolgatunk. Hát ez tényleg nagy élmény lehet, egyébként igen, hogyha megvan emelkedve a vízszint, és épp hogy átcsusszansz a híd alatt, na az nagyon durva lehet. Én egyébként többször is voltam már azon a fajta bulin, az Európa hajón szokott ilyen lenni, nyaranta 3-4 vagy 5 alkalom, amikor egy DJ-t, vagy akár többet elhívnak, és a hajón zenél, a hajó tetején, tehát a fedélzetem, ott buli zajlik, és akkor Budapesten a hidak alatt így elindulunk, vagy az egyik, vagy a másik irányba. Általában a hajó egy ponton visszafordul, és ott is nagyon nagy élmény átmenni hidak alatt, olyankor a bulizó tömeg mindig sípol, fütyül, sikít, és hát tulajdonképpen a hídon is meg szoktak állni a járókelők megnézni ezt a bulihajót, és mi meg lentről nézzük őket, és áthaladunk a híd alatt, szóval tényleg egyedi élmény, de evezve még érdekesebb lehet. 16 évesen megkeresett a suli igazgatóján keresztül egy csaj, aki már elballagott, hogy legyek a modellje egy nemzetközi versenyen. Soha nem voltak ilyen ambícióim, de gondoltam, hogy káromra nem válhat. Véletlenül, nyilván nem, mert nagyon

0: lehetséges volt, nyert a csaj. Így mind a ketten körül voltunk rajongva a szépségipar legnagyobb nevei által, én meg véletlenül, tényleg véletlenül, mert csak a hordozó felület voltam, egy újság címlapján landoltam, írja nekünk Evelyn. Hát ez is érdekes kaland, sosem voltam még újság címlapon, bevallom őszintén. Repülhettem magárepülővel a főnököm által, X éve ismerős dolgozott egy fesztivál roadként, és bevitt hátra a színpad mögé, ahol dumáltunk a fellépőkkel, és mindenki bemutatkozott, én meg úgy ültem, hogy csak egy kis senki vagyok. Miért mutatkozik be nekem mindenki? Hát azért, mert jó fejek, igazából a sztárok is jó fejek legtöbbször, és mindenkit megtisztelnek, és mindenki emberszámba vesznek, szóval miért ne tennék meg? De igen, ezek számomra is meglepő dolgok voltak az első sztárokkal, amikor találkoztam, vagy akár itt a Laska Fesztiválon, amikor interjúkat készítettünk. Úgyhogy igen, hát ez meglepő volt. Most én mondhatnám Lovasi Andrást, akivel talán háromszor tudtam interjúzni, és mindig is kispárrajongó voltam, de a kis csillagbeli munkásságát is bírtam, és hát gyakorlatilag volt már olyan, hogy összefutottunk egy random fesztiválon máshol, és megismert, pedig nem gondoltam, hogy attól, hogy háromszor is beszélgettünk, nem gondoltam, hogy ez meg fog történni, de mégis megismert, és így tök jó érzés volt. Tehát ezek valamilyen szinten megmaradnak a sztároknak is az ilyen találkozások. Ha nem is egy alkalom után, de három után, úgy látszik már igen. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk, érdemes lesz, további jó rádiózást!
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Kedves hallgatók, elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez a témában. Volt már kivételes élményben része? Ezt a kérdést tettük fel már nem először a Ceglid Rádióban és a Ceglid Hangjában, de most már zárjuk a témát, úgyhogy hát jó, lehet, hogy mégse zárjuk. Annyiban azért tudok megengedő lenni, hogyha lesz esetleg olyan műsorunk, amelyben vegyes vágott van, tehát több kérdést is feldolgozunk, és valaki még mégis küldene egy ismétlésre vagy bármire választ erre a kérdésre, akkor azt még bejuttatjuk valahogy, mert egyébként szerintem tök érdekes téma volt, de így külön teljes műsort rászámva ezt a témát lezárjuk, úgyhogy jöjjön az utolsó négy üzenetünk. Porsche gyár bejárása Lipcsében az utolsó zugig. Ebéd a dolgozókkal, az étteremben, a gyártósor közvetlen érintése, alkatrész raktár, stb. És persze a tesztpálya. Hát ez is komoly lehetett. Egy időben szimultán fordítóként dolgoztam a tanulás mellett, és pár ország legnagyobb gyáraiban beszélgettem a tulajokkal. Igaz, hogy nagyon fárasztó a tempó, és enni, valamint aludni nincs idő, de máig érdekes, hogy kikkel ismerkedtem meg. Férjem barátja a Serbia Exit szervezője, és nem csak ingyen járhattunk bulizni napokig, hanem az ismert külföldi zenekarokkal is találkozhattunk, beszélgethettünk. Kanadában kirándultunk, és valahogy eljutottunk egy olyan helyre, ahol a patakból mosták az aranyat. Kipróbáltuk, és nekem is sikerült pár apró aranyrögöt találnom, valamint ametiszt is bányáztam. Az aranyat a pénztárcámba tettem, az ametiszt a hátizsákomba, majd hónapokkal később a reptéren úgy sikerült áthozni, hogy az indián boltban találtam fából faragott díszeket, és azok alatt lapult az ametiszt is, ma is a hálószobában van. Andi írta nekünk az üzenetet, tök jó. Elutazhattam csak azért egy másik földrészre 4 napra, hogy valaki hivatalos búcsúztatóján részt vegyek sok 10 000 ott élő emberrel együtt. Köszönjük szépen! Egyszer egy osztrák faluban voltam egy bulin, ahol valaki röviden elbeszélgetett velem. A buli végén az illető megkérdezte, hogy lenne-e szükségem fuvarra, mivel autóm nem volt, a legközelebbi vasútállomás meg gyalog messze lett volna. Igen, mondtam. A kisbuszban, amivel elvitt, ott ült körülöttem a Sado Opera nevű formáció, ami az est sztárvendége volt, a fickó, akivel beszélgettem, a sofőrjük volt. Mikor még kicsi voltam, a győri vasútállomásra jól megnéztem a mozdonyát annak a vonatnak, amivel Sopronba utaztam. A mozdonyvezető felajánlotta, hogy utazzak a mozdonyon, kicsit hezitáltam, majd igent mondtam. Ez alatt a mozdonyra sok vasutas felszállt, de azt mondta a vezető, hogy Csornán leszállnak, ott felszállhatok a mozdonyra. Csornán aztán előre mentem a mozdonyhoz, és a vezető felengedett, Sopronig a mozdonyon utazhattam. Kölnben, mikor épp karnevál volt, ott találtam a földön a sok eldobott műanyag pohár között egy koncertjegyet. Elmentem a megadott helyszínre, és be tudtam jutni a földön talált jeggyel, de nem sokáig maradtam, ugyanis nagyon fáradt voltam, és nem terveztem, hogy koncertre is megyek. Mikor a Norvégia északi részén lévő Narvikba utaztam, egy éjszakát el kellett töltenem Galivaréban, Svédországban, északi részen. Mivel minden szálloda drága volt ott, és úgyse töltöttem ott sok időt, ezért az utcán éjszakáztam, ez alatt a várost is bejártam egy kicsit. Feltűnt, hogy sok régi és vagy tuningolt autó furikázik a városban, több ilyen autóból bömbölt a zene. Mikor egy ilyen autó közeledett felém, megállt mellettem, a bent ülők megkérdezték, lenne kedvem velük tartani. Mondtam, ha van hely a bőröndömnek, beszállok, betették a bőröndömet a csomagtartóba, majd beszálltam úgy, hogy már 6-an ültek az autóban. Régi amerikai autó volt, bulizáshoz átalakítva, italtartó polc, hangrendszer meg ilyenek, bent bömbölt a zene, fogyott a pia, igazi bulis hangulat volt. Mondtam nekik, hogy mutatnék nekik magyar zenét is, belementek. Azt nem tudom, hogy az Irigy Hónai Mirigy Anyáddal jártam című száma mennyire tetszett nekik, de én jól éreztem magam. Hát azért itt hozzá kell tennem, hogyha tehetnék be zenét, sőt, hát volt is ilyen alkalom, én Amerikában játszottam Belgát az ottaniaknak, és hát a kislakásunkban az oroszoktól kezdve a macedónokon át, egészen az amerikai feketékig mindenki ott nyomta velünk a belgára, és szerintem az nagy élmény volt, de az Irigy Hónai Mirigy is egy érdekes választás. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Ceglid Hangja, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezzel a témával terveink szerint már nem találkozhatnak, csak max egy ilyen vegyes vágott adásban. Vörös Nándi búcsúzik, tartsanak velünk holnap is, amikor egy új témával jövünk, a viszonthallásra. FM 92.5 Ceglid.

0: Duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitő bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Este addig lehetünk együtt, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a jó reggelt szegléd. A hírek után Ed Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velem még egyszer, mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt szeglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Fokozódik a kánikula, Gödöllőn tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróságot kiürítettek, robbanó szerkezetet azonban sehol sem találtak. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását, valamint azt, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. Nosztalgia járatokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn. A Budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt, 1874. június 24-én indult el először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonat a tervek szerint négyszer fordul meg a Városmajor és a Széchenyi hegy között. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek ezért azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
2: Az időjárásról.
3: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiát holduzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk a Ceglédiek kedvenceivel, hamarosan fontos, hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Ez a kínálat. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Oh, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz, a hajnali órák még több felé hoznak átmeneti felfrissülést, a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt, Szeglédet! Most folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán persze újra a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Fokozódik a kánikula. Gödöllőn tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit Vlagyimir Putyin. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Ismertette Moszkva béketárgyalási feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Ismét bombariadó volt több közintézményben Horvátországban. Az e-mailben érkezett fenyegetések miatt a hatóságok több bíróságot kiürítettek, robbanó szerkezetet azonban sehol sem találtak. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a tegnapi parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását, valamint azt, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. Nosztalgia járatokkal is lehet ma utazni a Fogaskerekűn. A Budai hegyek különleges járműve éppen 152 évvel ezelőtt, 1874. június 24-én indult el először a Városmajorból. Ebből az alkalomból forgalomba áll a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsi. A nosztalgia vonata tervek szerint négyszer fordul meg a Városmajor és a Széchenyi hegy között. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek ezért azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Gyors ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez, ahogy már mondtam, este hati kisebb-nagyobb megszakításokkal. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a Kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Falunap lesz újra, még pedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, mely slágerrel startol a következő felvonás. A Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
7: Bautrans betonüzeme. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
8: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
9: Fokozódik a kánikula, Gödöllőn tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézményrendszere is. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
3: Az időjárásról.
9: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Azonnal folytatjuk a dalokkal a jó reggelt szeglédet, hamarosan pedig a lapszemlével. Maradjanak velem ezért is!
0: Jó reggelt! Jó reggelt.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Kóbor Léna, írja a borsonline.hu oldal, saját elmondása szerint eleinte komoly fenntartásokkal kezelte az internetes ismerkedést, ami miatt párjával is sokáig tartott, míg eljutottak az első randig. Ugye Kóbor János az Omega énekesének lányáról van szó. Csak viccként kezeltem, ha valaki az interneten írt rám. Szerintem az online ismerkedés nem személyes, és hiányzik belőle az a romantika, ami ránk jellemző. Krisztiánnal emiatt telt el egy év az első randinkink. Ezt a Hot magazinnak Kóbor Léna énekesdő, mert hát most már így kell apostrofálni őt. Eleinte Kóbor Léna párja, Baló Krisztián sem gondolta, hogy a kapcsolatuk komolyra fordulhat, hiszen csak közösségi oldalakon reagáltak egymás posztja. Egyikünk sem hitte, hogy ebből lehet valami. Egyszer csak azt éreztem, hogy Léna nagyon tetszik, és arra gondoltam, mi lenne, ha átlépnénk az üzengetést, így elhívtam randizni. Az elutasítástól nem féltem, mivel aki ismer, azt tudja, hogy nem sok helyzettől riadok vissza. Különböző személyiségek, de éppen ez az, ami működteti kapcsolatukat. Ha röviden szeretnék fogalmazni, akkor én vagyok a nyugodtabb kettőnk közül, mondta Léna, én pedig türelmetlen vagyok, vágta rá Krisztián. Léna nagyon szenvedélyes és érzelmes, sokszor sír örömében, mindent nagyon mélyen él meg. Ez nekem nagyon tetszik, és tanít arra, hogy így is lehet élni. Én nehezebben mutatom ki az érzéseimet, de amióta együtt vagyunk, ebben is fejlődtem. A kapcsolatuk alappillére a kölcsönös bizalom és az, hogy feltétel nélkül isznek a másikban. Közös a jövőképünk, a mindennapjainkat is együtt töltjük. Szerencsére nincs sok problémánk, de ha mégis adódik, együtt oldjuk meg. A rossz tulajdonságokon lehet csiszolni, és mi annyira szeretjük egymást, hogy képesek vagyunk változni a másikért, tette hozzá az énekesnő párja. Ha szóvá teszem, hogy nem tetszik a viselkedés, se látszik rajta, hogy szeretne változtatni, hiszen egyikünk sem akarja, hogy problémák közénk álljanak. Az énekesnő azt is elárulta, hogy náluk nincs helye a szőnyeg alá söpört vitáknak. Képtelen vagyok tovább lépni, ha egy problémát nem beszélünk meg. Már a kapcsolatunk elején megbeszéltük, hogy úgy nem fekszünk le, ha valami kimondatlan maradt. A fiatalember azt is elmesélte, melyek azok a vonások Lénában, melyek miatt felnéz rá. Nagyon tetszik, hogy céltudatos. Ez engem is motivál, hogy minden nap tegyek valamit a céljaimért. Általa váltam igaz romantikussá, hiszen az a gyermeki boldogság, ami egy-egy meglepetéssel sugárzik belőle, a legnagyobb ajándék számomra. A szerelem Linára is rendkívül jó hatással van, párja oldalán kivirágzott. Szeretem, hogy Krisztián szinte minden nap szavakba önti, miért tart engem értékesnek. Ez a fajta támogatás hihetetlenül megerősít a nőiességemben, és minden alkalommal óriási magabiztosságot ad, mesélte Kóbor János lánya, Kóbor Léna. Minden történet így kezdődik. Bezonyám a borsonline.hu oldal velük is foglalkozik.
0: Jó reggelt, Ceglid!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: KGM. Made in Korea.
3: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle, érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Már is folytatjuk a lapszemlét a nemzeti sport.hu oldallal. Kedves hallgatók, június 16-án a Kézilabda Szövetség felmentette Csema Rodriguez szövetségi kapitányt, aki ebben a pozícióban 4 évet ült a magyar férfi válogatott kispadján. Nyilván kézilabdáról van szó, de előtte több mint 2 évig másodedzőként segítette az együttest. Az elmúlt években szép eredményeket értünk el, jó munkát végeztünk és egységes csapatot alakítottunk ki. Szerintem megérdemeltük volna, hogy folytassuk és befejezzük a 4 éves projektet, hiszen még van esélyünk kijutni az olimpiára, mondta a lapnak Csema, de hozzátette menesztése, mégsem volt meglepetés, mert a szerbek elleni egy gólos világbajnok és selejtezős kiesés után a reakciókat látva elképzelhetőnek tartottam, hogy itt a végező nyilatkoztat. Nyilván arról is kérdeztük, írja a portál, van-e valami, amit utólag másképp másképp csinálna a Szerbia elleni VB selejtezőn, hogy mit válaszolt erre a kérdésre, ez is kiderül a nemzetisport.hu oldalról. Imár hivatalos, hogy november 14-én a magyar fővárosban csapnak össze Európa és az amerikai kontinens legjobb amatőr ökölvívói. A mostantól két évente esedékes csapat találkozó trófeájának névadója nem más, mint a háromszoros olimpiai bajnok legenda Papp László. A Magyar Szakszövetség kezdeményezésére a European Boxing és a Pan American Boxing Confederation is pozitívan reagált, és megalapították a Papp Kupa interkontinentális ökölvívó csapatmérkőzést, melyre először Magyarországon kerül sor. A helyszín még tárgyalás alatt áll, november 14-én ugyanis a kézenfekvő Papp László Budapest Sportaréna foglalt, a versenynaptárban viszont nincs más időpont. A 7-7 olimpiai súlycsoportból az alsó és a felső kettőt elhagyva 5 férfi és 5 női pár boxol majd a földrészek képviseletében. Érdekes téma, erről is olvashatnak a portálon. A futball Mexikó egyik legfontosabb közös nyelve, ám a labda története jóval régebbre nyúlik a múltba. Az olmékok, maják és aztékok világában a mai nyelvezet szerint Juego de Pelota egyszerre szolgálta a szórakozást, a politikát és vallást, miközben a pályákon az élet, a halál és az újjászületés mítoszai is megelevenedtek. A mai Mexikó területén több mint 3000 éve játszanak labdajátékokat. Mire Európában megszülettek volna az első modern sportágak, a mezoamerikai civilizációk már olyan pályákat építettek, melyek köré rituális szertartások, politikai események és közösségi ünnepek szerveződtek. A Nemzeti Sport munkatársának helyszíni riportját olvashatják Mexikóból. Jó olvasgatást kívánok!
1: FM 92.5 Cegléden, ez a

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a reklámok után a friss infókkal folytatjuk, aztán pedig visszatérek a dalokkal, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai! Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzó napunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
4: Szalonzene a moziban. Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinot Picnic. Hajd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltözd pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinot Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Fokozódik a kánikula, Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllön tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Több fontos törvényt is elfogadott tegnap az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében, és átalakul a közmédia intézmény rendszere is. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni furtkutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Az ország nagy részén ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet.
2: Az időjárásról.
7: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, ez itt a Jó Reggelt Szegedét, folytatjuk azon a dalokkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel. 8 óra után pedig az is kiderül, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Szegedét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a Kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére, 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg, a sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik, 12 órától jó ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes, 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése, 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd, Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gúlyalábos és óriásbábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolasorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még több felé hoznak átmeneti felfrissülést, a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: Jó reggelt, Ceglédia!

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A hírek után azonnal ez a közös ismerő szól. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
8: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
7: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
8: Egy kattintás és megnyílik a város.
7: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
8: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az appban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
7: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
8: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
7: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Fokozódik a kánikula. Gödöllőn tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg, különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légitámadásban. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát.
3: Az időjárásról.
9: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vezetés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelző lámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, most sem marad el a napi horoszkóp, maradjanak vele!

0: folytatjuk itt a 92-t, jön a csillagok üzeneteivel. Ha a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja az, hogy alternatív megoldások, hogy miért ez az, ez nem sokára kiderül. Kos, néha nagyon nehéz kilépni a megszokott keretekből és felvenni olyan szokásokat, melyek azelőtt szinte elképzelhetetlenek voltak. Mostanában azonban egyre többször kerülsz ilyen helyzetbe, és ez téged is megváltoztat. Talán nem egyik napról a másikra, de fokozatosan biztosan. Ne aggódj azonban, nálad ez az átalakulás mindig pozitív előjelű végül. Pika! Azok a változások, melyek mostanában körülötted zajlanak, szinte elkerülhetetlenek. Ha pedig valamin nem tudunk változtatni, akkor csak is egy dolgot tehetünk, beleállunk a dologba, és mi magunk is megváltozunk. Ez sohasem könnyű, de legalább te irányítasz majd, és nem az események fognak téged. Ikrek! Gondold végig, mikor engedted el magadat kicsit utoljára. Mikor szórakoztál felhőtlenül, játszottál valamit, vagy tettél bármit vidáman, önfeledten. Próbáld kevésbé komolyan venni az életet, vagy legalább egy kis időre lazítani és elfoglalni magadat valamilyen vidám dologgal. Tedd meg ezt például ma, hidd el, csak belekezdeni nehéz. Rák! Néha úgy érzed magadat, mint az a négyzet alakú tárgy, melyet folyton bele akarnak tuszkolni egy kör alakú lyukba. Vannak ugyanis olyan visszatérő élethelyzeteid, amelyek során úgy érzed, nem vagy a megfelelő helyen, közegben. Ne gondold azt, hogy ezért te vagy a hibás. Egyszerűen kicsit más vagy, mint a környezeted, egy igazi egyéniség, légy erre inkább büszke. Oroszlán! Gyakran előfordul, hogy dolgok egészen szépen indulnak, és azután menet közben egyre csak változnak, romlanak, végül kiderül, hogy csak egy máz vagy egy állasz volt az, amivel először találkoztál. Majd kapcsolatodat illetően érezheted ezt, amikor az illető egyszer csak valami egészen más mutat magából, mint amit eddig láttál. Szűz! Ma lehet, hogy vissza kell lépned egy tervedtől, vagy egy olyan ígérettől, melyet régebben tettél valakinek, mivel időközben megváltoztak a körülmények. Ha így van, igyekez alternatív megoldásokban gondolkodni, vagy az egészet egy későbbi időpontra halasztani. Sokkal megértőbb fogadtatásra számíthatsz a környezetettől, mint hiszed. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Ceglék!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
1: Reklámot hallottak.
3: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma lehet, hogy lesz egy olyan pillanatod napközben, amikor hirtelen minden a helyére kerül, megvilágosodik, és egyszerre csak látod a megoldást, vagy hogy mit kell tenned. Használd hát az új tudást, és oszd is meg azokkal, akik körülötted vannak. Idézz elő változást, és légy hasznára másoknak is. Most erre lehet egy komoly lehetőséged. Skorpió, néha, ha valami egészen közel van hozzánk, képtelenek vagyunk a részleteken kívül mást megfigyelni. Ahhoz pedig, hogy átfogóan lássuk a helyzetünk, el kell kicsit távolodnunk a dolgoktól. Lehet, hogy ma pont erre lenne szükséged, ha meg akarod kapni a válaszokat, melyek segítenek tovább lépni egy helyzetben. Keresd az összefüggéseket és megvilágosodsz. Nyilas, bárhogyan is alakul az életed a továbbiakban, mindig azt a megoldást keresd, amelyik a legnagyobb szabadságot biztosítja számodra. Te ugyanis csak is olyan közegben vagy képes tartósan élni és alkotni, melyben nem kötik meg a kezedet. Változás jön most az életedben, és amikor kiválasztod az utat, melyen elindulsz, ez legyen az egyik legfontosabb szempontod. Bak, mostanában talán egy kicsit túl sok időt töltöttél el azzal, hogy valaki másnak az érdekében cselekedtél, és lassan kezdesz kiürülni, csökkennek a belső erőforrásaid. Ha így van, ideje feltölteni a lelked kutyát, és erre ma a lehetőséged is lesz. Változtass meg egy időre legalább a prioritásokat az életben, és törődj egy kicsit végre önmagaddal is. Vízöntő, te általában könnyen és jól látsz át bonyolultabb összefüggéseket, és így történhet meg, hogy néha kevesebb információ alapján is képes vagy jó döntéseket hozni. Ma felül kell vizsgálnod valamit, talán egy másik emberrel való viszonyodat, de az is elképzelhető, hogy egy élethelyzet adódik, melyen változtatnod kell. Talán kellemetlen, de minden bizonnyal szükséges lépések előtt állsz. És végül halak, ma olyan helyzet adódhat, amikor meg kellene bíznod egy emberben, akit talán nem ismersz elég jól. Mint minden hasonló helyzetben, most is segítségül hívhatod az intuíciódat, hiszen az csak ritkán csal meg, most azonban talán ez nem lesz elég. Hagyj időt magadnak arra, hogy utána nézz minden apró részletnek, és vizsgáld a puszta tényeket. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal a legfrissebb infókkal, utána pedig újra majd a dalokkal a jó reggelt Ceglédet. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Fokozódik a kánikula. Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. A takarékos vízhasználatra figyelmeztetnek a szakemberek az extrém meleg idő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg, különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Gödöllőn tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A kormányfő hangsúlyozta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely kézzelfogható eredményeket mutat fel. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és közbelépnek, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légitámadásban. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csak vizet használjanak, hanem az otthoni furt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, reklámok után folytatjuk azonnal dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, valamint programajánlóval, és azt is elárulom, milyen idő lesz a következő napokban. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak

0: Születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak.
3: Jó reggelt,
2: Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perctől a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gúlyalábos és óriásbábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemélyi templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolasorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én

0: Kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel előtte. Már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Igaz, a hajnali órák még több felé hoznak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült, napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten, időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: reggelt, Ceglét!
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

0: Már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. David Guetta, Teddy Sims és Townsend I érkezik hozzánk együtt a dal címe, melyet előadnak, Gun, Gun, Gun. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
6: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső Kőrösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Közös nyilatkozatot adta ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében. Olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a beteg panaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a többiekre. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
3: Az időjárásról.
9: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamiontilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, a téma sport, de hogy pontosan miről van szó, ez nem sokára kiderül, maradjanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
6: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a téma sport, egyébként pedig a dialógus még a múlt héten készült, de most egyre aktuálisabb, hogy miért, ez mindjárt kiderül. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
7: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig a Phoenix Box Club. Annak apropóján, hogy jövő hét szombaton, június 27-én délben elkezdődik a Pákozi László emléktorna, ahol majd Szabó Márió is, Ceglédváros első számú utánpótlás ökölvívója is játszani fog. Szia Márió!
8: Sziasztok!
7: Itt van velünk a Phoenix Box Club alelnöke, vezetőedzője és az emléktorna, a verseny főszervezője, Németh Csaba.
9: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
7: Valamint majd a hangulatért felelős egyik munkatárs, Horváth Dávid is itt van.
10: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én is.
9: Szia, üdvözlök még egyszer. Hát igen, az izgalom már eléggé a tetőfokára hágott ezzel a versennyel kapcsolatban, már csak azért is, mivel a tavalyi évben már majdnem megszervezésre került ez az esemény, de úgy döntöttünk, hogy a minőséget szem előtt tartva, és a profizmust, eltoljuk egy évet pont azért, hogy igazi látványosságot tudjunk a ceglédi közönségnek nyújtani. Igen, nagyon sok meló van vele, nagyon sok nevezéseket kapunk az ország minden pontjáról, Szegedtől, Debrecenig, Nyíregyházától, Pécsig, rengeteg klub jelentkezik, főképp az elit korosztályának a nevezése az, ami most sűrűbbnek tűnik, mivel jövő hónap közepén ugye alapból megrendezésre kerül a Papp László felnőtt ökölvívó magyar bajnokság, és ugye erre készülve a klubok ezért is neveznek több felnőttet a Pákozi emlékversenyre, amivel nincs is gond, ez csak a színvonalat fogja felül emelni, mivel azért a felnőttek elég tűzi játékos mérkőzéseket tudnak vívni, úgyhogy a mérkőzésekkel nem lesz gond. A szervezés már a vége felé tart, nagyon sok jó dologgal készülünk, rengeteg támogató állt be mögénk, felsorolni nem tudom őket tényleg, de hamarosan a Facebookon egyébként meg fogjuk az ő listájukat osztani, mert tényleg kimagasló, sok vállalkozás és akár magánszemély is beállt mögénk, és azt mondták, hogy ez egy nagy szuper jó dolog, és nyomjuk, csináljuk. Úgyhogy mi így is teszünk, és nagyon reméljük, hogy még mellé a kis úgymond cseresznye a hab tetejére, az még be fog jönni, ezt azért is mondom, mert hogy ugye a végére készülünk profi mérkőzésekkel. Még a profi részlegnek a kialakulása még folyamatban van, ugye, mert ez itt már nem csak sport, hanem üzleti rész is, úgyhogy még itt visszajelzéseket várunk, de ha minden jól megy, akkor a hazai közönség a nap végén záró akkordként láthat majd profi mérkőzéseket, köztük Tóth Bálint első profi mérkőzését, mivel hogy most szeretnénk, hogyha debütálna a profik között, valamint látható lesz a hazai közönségnek a hazai közönség előtt ugye klubunk válogatott utánpótlása körvívója Szabó Márió, valamint még nagyon sok eredménnyel ugye tudjuk Adi Rihárd diákolimpiai bajnok, Derzsi Patrik diákolimpiai bronzérmes is szintén kesztyűt fognak húzni ezen a mérkőzésen, és a hazai közönségnek meg fogják mutatni, hogy milyen az igazi ceglédi virtus, hol kezdődik az ökölvívás. Úgyhogy azt tudom csak mondani mindenkinek, hogy jöjjenek el minél többen, látogassanak ki az eseményre, mivel hatalmas színvonal lesz, igyekszünk ezt minél magasabb szintre emelni, hogy a sport, az ökölvívás igazi dicsfényében térhessen vissza Ceglédre, és meg tudjuk azt mutatni, hogy itt igazi szakma van.
7: Három profi mérkőzéssel terveztek, jól tudom?
9: Az ökölvívás területén kettővel, de úgy együttesen három mérkőzéssel szeretnénk zárni majd ezt az estét. Köztük a hazai közönség kedvence Makula Szilveszter is meghívtuk az eseményre. Ő K1, ő lesz egyedül, aki egy K1 szabályrendszerben fog ringbe lépni, és a hazai közönségnek megmutatni, hogy milyen képességekre tetszett. Valamint Szilveszterről tudni kell azt is, hogy az ökölvívás sem áll tőle távol. Nagyon sok személyes magánedzésemen vesz részt, így a kéz munkájában én igyekszek segíteni, és ezért is gondoltuk azt, hogy mivel hogy hazai versenyző, nem számít az, hogy K1, a hazai közönség előtt, hazai pályán, ha van lehetőség, akkor mutassa meg magát, hogy milyen az igazi ceglédi virtus. Ezen felül ugye Tóth Bálint bemutatkozó debütáló profi mérkőzését fogják látni majd a nézők, valamint a végén már a Helkingsből jól ismert Mester Soma fog ringbe lépni, miskolciaknak a büszkesége. Úgyhogy elég színvonalas mérkőzésekkel várunk. A napi rend, a program az úgy fog egyébként kinézni, hogy már ez reggel 7-8 órától már érkeznek a csapatok az ország több pontjáról, mérlegelés, orvosi vizsgálat, technikai értekezlet fog zajlani, délben megnyitót fogunk tartani, és akkor utána a hivatalos program az ugye majd a versenyzőknek a párosítása alapján fog kikerülni. Valamint lesz bizonyos kis díjátadó, de ezzel kapcsolatban csak ennyit szeretnék mondani, nem akarom lelőni a poént, azért Ceglédnek vannak elég eredményes ökölvívói, vagy volt ökölvívói, vagy akik közreműködtek ebben az ökölvívásban, ő nekik szeretnénk majd egy kis tiszteletdíjat is átadni. Valamint a támogatóknak köszönhetően tudni élik, hogy az egész versenymezőny, akik részt vesznek a mérkőzésen, kifejezetten a Nóra Cafénak köszönhetően teljes vendéglátásban részesülnek, ebédet fognak kapni, és mindez díjtalanul, úgy, ahogy egy igazi sporteseményen ennek lennie kellene.
7: Azért látszik, hogy nem csak vezetőedzőként teszel ki ezért a mostani eseményért, hanem főszervezőként is. Hogy tudsz így koncentrálni mondjuk az edzésekre és a boxolóid felkészítésére mindezek mellett?
9: Hát figyelj, energia az van bőven, mivel hogy a horoszkópon mondhatni kos, meg nem csak mondhatni kos is vagyok, és ez a kosnak az energiája kimerülhetetlennek tartják, de ezt mondjuk én személy szerint tudom is mondani, hogy ez így van. Nem kis energia egyébként, nagyon sok energiát felemészt, napi több száz telefonhívás, több száz egyeztetés. Ez néha egy kicsit a család részéről nem biztos, hogy mosolyt csal az arcokra, mert azért elég sokat hiányolnak otthon, de tudják, hogy egy nemes cél, és hogy ennél jobb és nemesebb cél nincs. Így szerencsére a feleségem és a család többi tagja is támogatnak, de még egyszer mondom, nem kis energia. Ugye voltam hivatásos ökölvívó is, amatőrbe is, profiba is, nagyon sok mérkőzést, rendezvényt láttam a hiányosságokat, hogy hol lehetne egy kicsit még igazítani ezen. Így mondhatni nekem egyébként így tök egyszerűen rutinból jön az, hogy mi az, ami jónak kell lennie, és már csak azért is, mivel ugye a Phoenix Box Clubot képviselem, így az csak is a legmagasabb szinten tud működni, és csak a legmagasabb szintet tudjuk megmutatni, úgyhogy ez is a cél.
7: Jobban izgulsz most ezelőtt a verseny előtt, mint például egy profi mérkőzésed előtt?
9: Hát nézd oda, már rutinból megyek be, nem, meglepetés nem nagyon tud, nem ér meglepetés, mert ott csak ütnek. Az ütést az jól viselem, ezzel meglepni nem tudnak, de mondhatni igen, sokkal jobban izgulok ez miatt, mert ez csak egy saját rendezés, és a Magyar Ökövívó Szövetség felé is szeretnénk majd ezt jelezni már itt a helyszínen, hogy az egész eseményre olyan szemmel tekintsenek, mint egy általunk beadott írásos pályázat a jövő évi utánpótlás magyar bajnokságra, mert jövőre ugye szeretnénk szintet lépni, és szeretnénk Cegléd városában megrendezni, lehet, hogy nem is volt még, úgyhogy lehet, hogy ha nem kiabálom el, akkor az első utánpótlás magyar bajnokságot. Ha esetleg volt már, akkor elnézést kérek a hallgatóktól, de én úgy tudom, hogy itt még Cegléden magyar bajnokság még nem nagyon volt szervezve, úgyhogy jövőre szintet lépve szeretnénk ezt is megszervezni, úgyhogy a szövetség felé ez mondjuk egy ilyen fizikai pályázat lesz még.
7: Plusz ugye az egyik kiemelt gondolat is lehet számukra, hogy azért itt nálatok van egy elég tehetséges fiatalember, Mário, te lehetni az egyik ismérve annak, vagy az egyik letéteményese, hogy itt rendezzék a következő utánpótlás magyar bajnokságot. Ugye te válogatott kerettag vagy.
8: Igen, igen.
7: És nemrégiben egy olaszországi versenyen is részt vettél a kerettel. Hogy sikerült az a verseny? Milyen eredményeket értél el, miket hoztál magaddal onnan Olaszországban?
8: Nagyon jó volt Olaszország, megnyertem az egészet. Az első nap bunyóztam egy horváttal, a második nap egy észtel kellett volna, csak ott nem volt párom az észnél, az utolsó nap egy olaszszal boxoltam, azt is megnyertem, de amúgy nagyon jó volt, barátságosak voltak a csapattársaim, szurkoltunk egymásnak, jó volt.
7: Ez volt az első szereplésed a magyar válogatott keretben. Gondolom, igen, voltak ott már olyan fiatal srácok, akik ismerték egymást, most azért bemutatkoztál, gondolom, elég rendesen, hogy megnyerted az egészet, az összes mérkőzésedet. Hogy készülsz most erre a boxgálára, a Pákozzi László emlékversenyre? Milyen tervekkel indulsz neki majd? Azért hamarosan itt van jövő hét szombaton, gondolom már a te fejedben is átfutottak a lehetséges forgatókönyvek.
8: Hát egy szép bunyóval szeretnék nyerni, nagyon sokat edzek rá, fogyasztani azt kell, sokat, és amúgy ennyi.
7: Az edzéseken a csapattársaiddal szoktatok beszélni, vagy fogadásokat tenni, vagy hivatkozni arra, hogy na most akkor én biztosan megnyerem a meccsemet, vagy így megy egymás cukkolásra, hogy ki fog nyerni, vagy gyakorlatilag mindenki úgy van, hogy mindenki fogja nyerni a saját mérkőzését.
8: Hát edzésen nem nagyon merünk beszélgetni, de amúgy ilyenek azért nincsenek, most mindenki úgy megy fel, hogy nyerni akar, persze.
7: Bár hogyha mondjuk valószínűleg mindenki nyerni fog, de gondolom azért ugyanúgy összetartó csapat lesz, mindenki szurkolni fog egymásért. Persze. Még gondolom nagyon komoly edzések várnak így az elkövetkezendő napokban, sőt, hogy fogtok már aznap készülni, gondolom Csaba, neked is megvan a fejedben, hogy közvetlenül arra a napra, hogy fogod felkészíteni, gondolom, milyen edzésekkel, milyen bemelegítéssel. Nyilván azért szakmai titkokat ne árulj el, de azért biztos van már valami a fejedben, hogy fogtok az utolsó napokban
9: nézd,
7: készülni.
9: Ez az ökölvívásnál, ez azért ez kicsit hosszadalmas történet, úgyhogy mondhatni, mi már most az utolsó simításokon vagyunk, mivel én még azért a fiúknak azért beeszközöltem egy Unika Kupa második fordulós mérkőzést, most vasárnap fogják ezt rendezni Kiskualason, ez már ilyen ráhangolódásnak szántam a fiúknak, mert ugye most az elmúlt pár hétben nem voltunk hivatalos mérkőzésen, készültünk őzelővel a Pákozdi emlékversére, úgyhogy így előtte lesz egy ilyen főpróbánk Kiskunhalason, hogy az a srácok azért igazán jó formában legyenek. Most már javarészt csak az igazi simítások mennek, iskolázás, kombinációk, igazítása, nagyon sok zsákmunka, futás, ugrálókötél, ugye a kondíciós erőlétre fejezzük már most az utolsó pillanatban az energiát. Technikailag úgy gondolom, hogy készen állnak a srácok arra, hogy megmutassák Cegléd-nek, hogy milyen az igazi ökölvívás.
7: És itt van velünk Horváth Dávid is, aki majd az egyik hangulatért felelős szakember lesz a tornán. Mutatkozz be a nézőknek, szerintem még nem jártál itt a rádióban, de javíts ki, hogyha igen, én mondjuk nem vagyok ilyen régóta itt. Úgyhogy mit lehet rólad tudni, és hogyan készülsz majd annak érdekében, hogy ez a torna felejthetetlen legyen, nem csak a nézők, hanem mindenki számára, aki hall róla majd.
10: Ez így hirtelen megmondom az őszintét, egy nagyon komplikált kérdés volt. Horváth Dávid vagyok. És igazából rólam azt kell tudni, hogy nagyon improvizált ember vagyok, így nem is készülök, megmondom az őszintét, nyilván vannak szakmai dolgok, amivel szemben fel kell készülni. Igazából én is várom nagyon, itt a főnökökkel, itt a szervezőkkel készülünk ezerre, ez egy jó program, úgy gondolom Cegléden elég kevés program lehetőség van sajnos. Jöjjön el Ceglédre, jöjjön be a sportcsarnokba, és érezzük jó magunkat mindannyian.
9: Az esemény ingyenesen, díjtalanul látogatható lesz, senkit nem fogunk belépőjegyhez kötni, hogy mert ez nem arról szól, szeretnénk megmutatni, hogy Cegléden igenis él az ökölvívás, úgyhogy pont ezért nem lesz belépőjegy, mindenkit várunk sok szeretettel. Ha annyit tudok még ezzel kapcsolatban mondani, ha majd tetszik a közönségnek az, amit látnak, akkor viszont támogatói jegyvételre lesz lehetőség, ez mindenkire, személyre szabottan saját döntése lesz, ez a cél, de egyet tudjon mindenki, hogyha esetleg ilyen támogatói jegyben gondolkozik, azzal végig az utánpótlást és a teljes körű Főnix csapatot támogatja ezzel. Úgyhogy ha lesz olyan is, aki ezt igénybe veszi, annak már most előre köszönjük szépen a támogatást és a segítséget, de alapjában díjtalanul látogatható lesz a Pálkozdi emlékverseny.
7: És akkor még egyszer, június 27-én a Ceglédi kosárlabda csarnokban. Nyilván azért az jobb, hogyha mindenki hamarabb ott van, mint hogy lekésne bármilyen mérkőzést is. Phoenix Box Club, nagyon örülök, hogy itt voltatok, Csaba, Mário és Dávid.
9: Így van, mindenki jöjjön el, gyertek el és nézzük meg ezeket a parázsmérkőzéseket, hatalmas tűzijáték lesz, nagyon nagy pofonok, izgalmas mérkőzések, ez kihagyhatatlan lesz. És Phoenix Box Club.
7: Reméljük mindenki ott lesz, viszont hallásra.
9: Sziasztok!
8: Sziasztok!
1: Cegléd Rádió!
6: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Tartsanak velem, este 6-ig hallgathatnak rám. Jó rádiózást kívánok!

0: reggelt, Szeglédet, kedves hallgatók! Most folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána meg majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Hideg a Szeglédi Rádióban.
2: Közös nyilatkozatot adta ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály szerint rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapíthat meg a benzinre és a gázolajra. 2 újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar Gripen flotta létszáma. Nemes Balázs, Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a többiekre. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, de jó nekik, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak, mondjuk azt is remélem, hogy nekik is jó valamennyire. Reklámok után folytatjuk kiváló slágerekkel, a Ceglédia kedvenceivel, hamarosan pedig programokat ajánlok. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház!

0: gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom, hogy akarom a szerelmet, maradt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden, a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemélyi templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Reggel Ceglédnek vége, kedves hallgatók, a plusz mínusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Ez a közös ismerőszól hamarosan egy Sheeran előadásában. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Közös nyilatkozatot adta ki a V4 miniszterelnökei. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a négy közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormányfő Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a lépéssel évtizedes adósságot törlesztenek és teljesítik korábbi vállalásukat. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét az eljárásban szabadlábon védekezzék. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljen a többiekre.
2: Az időjárásról.
8: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd.

0: Plusz-mínusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz-kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Nem sokára pedig foglalkozunk a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Tartsanak velem!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16:30-re a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16:30-re várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától jó ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15:10-re a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemélyi templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9:30-kor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én

0: Kedves hallgatók, a folytatásban már is foglalkozunk a labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódó érdekességekkel. Magasabb leszel, mint Maradona. Az argentin gyerekorvos Diego Schwarzstein ezzel a kötelezően optimista mondattal nyugtatta a 10 éves elkeseredett Lionel Messit. Rosarióban sorozatos vizsgálatoknak vetették alá a kisfiút, de csak nem akart kiderülni, miért nem változott már több mint egy éve a magassága, és miért volt még mindig mindössze 120 centi. Voltak a csapatban hozzá hasonlóan alacsony fiúk, de még náluk is láthatóan kisebb volt. Az egyik futballcsapat vezetői azért viselték különösen a szívükön a fiú sorsát, mert ahogy az orvos állította, az ezerből ő az az egy, akit mindig keresünk. Több mint egy év telt el, mire kiderült, hogy Messi szervezete nem termel elég növekedési hormont, ezért a magassága megrekedt. Ez kifejezetten ritka betegség, ami 20 ezer gyerekből egynél jelentkezik. Félő volt, hogyha Messi nem növekszik együtt az 1987-ben született társaival, akkor hiába a bámulatos labdaérzék nem tudja érvényre juttatni kivételes képességeit. Azt jósolták, hogyha nem avatkoznak be, akkor 140 centinél nem lesz magasabb. A hormonkezelés költsége havi 1500 dollárba került, ez mai árfolyamon több mint 400 ezer forint, és mivel a család nem volt vagyonos, Messi apja gyári munkásként, anyja takarítóként dolgozott, kérték a klub segítségét. Eleinte együtt fizették a kúrát. A 2001-es argentin válság után azonban nem tudták összekuporgatni ezt a pénzt, pláne mert az apja elveszítette a munkáját. A család úgy döntött, hogy elfogadják a barcelonai igazgató Carles Reschak hívószavát, elvitték a híres akadémiára a gyereküket, és ott is felmérték a képességeit. A főnök, az igazgató tisztában volt azzal, hogy a kis Messi rengeteg gólt rúg, és a társaira is jó hatással van, mert azt a kölyök csapatot, amiben szerepelt, éveken át nem lehetett legyőzni. Akkor már az injekciók megtették jótékony hatásukat, nem volt annyira picit, de még így is alacsonyabb volt a barcelonai társainál. A labdakezelése és a játékintelligenciája viszont ámulatba ejtette az edzőket, a klub pedig úgy döntött, kifizeti a kezelés hátralévő részét. Tök jó történet, mivel már nem volt mellette, az orvos Messinek 13 évesen egyedül kellett beadni az injekciókat. Összesen 1400 injekciót kapott, mire a növekedés elfogadhatóvá vált. Folyamatosan szigorú orvosi felügyelet alatt állt, egészen 17 éves koráig figyelték a szervezet változását, mert a növekedés hormon nem csak a csontozatra, hanem a belső szervekre, az izmokra is hatással van. Épp emiatt igen kedvelt doppingszer hirtelen érezhető változást okoz, és nagyon nehezen kimutatható. Messinél is felmerült ilyesmi, amikor egy vizsgálat kimutatta a szervezetében a szert. Nála viszont értelemszerűen nem a teljesítményfokozás volt a cél, hanem az, hogy olyan magasságot érjen el, mint egy átlagos argentin férfi. Amikor utólag ez a hormonkezelés kiderült, az orvosok csak jót derültek a doppingolás vágyán. A FIFA is tudott arról, hogy egészségügyi beavatkozásról van szó, és a Barcelona előre és gondosan jelentette, hogy a játékosa milyen gyógyszert kap. A Barcelona barátságos mérkőzésen már 2003-ban becserélte az argentint, majd egy évvel később 2004. október 17-én és 114 naposan Frank Rijkaard vezetőedző is pályára küldte a spanyol élvonalban, ahol 2021-ig játszott, és azóta is folyamatosan átírja a rekordokat. Hétfőn 18 góllal ő lett minden idők legeredményesebb játékosa a világbajnokságok történetében. Argentina mindaz 5 eddigi gólját ő lőtte az idei VB-n, és még az is belefért, hogy 11-est hibázzon. Gyakran előkerülő kérdés a sportban, hogy mennyire fontos a szerencse. Ebben az esetben is így volt, mert ha Messi 20 évvel korábban született volna, bármennyire Isten adta tehetség is, ez véletlenül soha nem derült volna ki róla, mert gyógyszerkészítmény, ami neki nélkülözhetetlen volt, akkor még elérhetetlennek számított. A kezelőorvosa összességében igazat mondott, végül magasabb lett a 165 centis Diego Maradonánál 4 centivel, és egyre többen azt állítják, hogy átvitt értelemben is nagyobb játékos lett nála. Azért húzásokban essünk. Az biztos, hogy tartósan teljesít kimagaslóbb szinten, mint Maradona, akinek a magánélete messze nem volt annyira rendezett, mint a 39. születésnapját ünneplő Messi. Na hát, érdekes történet, és tök jó, hogy ilyen vége lett az egész sztorinak. Mindjárt folytatjuk még érdekességgel.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Folytatjuk még egy érdekességgel, a labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódik. Ez is a foci VB-k alatt mindig rengeteg vicces és szívmelengető sztorit lehet hallani, amelyek folyamatosan bizonyítják azt a tézist, hogy a futball összehozza az embereket. A japán szurkolók továbbra is szorgosan takarítanak, a skót foci drukkerek és a bosztoniak lassan legjobb barátok lesznek. Nyilván a SZESZ hozta össze őket, a mexikóiak és a dél-koreaiak is imádják egymást, és úgy általában rengeteg videót lehet látni a VB kezdete óta, ahol különböző kultúrákból és országokból származó emberek egyszerűen csak jól érzik magukat együtt a közös futball szeretetük miatt, még akkor is, ha amúgy semmi közük egymáshoz, vagy akár ellentétek feszülnek az országaik között. Valami ilyesmi van az argentinok és a bangladesiek között is, de ezt a barátságot nem élőben lehet végigkövetni az Egyesült Államokban. Otthon viszont így is megőrülnek a bangladesiek az argentin csapatért és Lionel Messiért, aki hétfőn VB gólrekordere lett, ezt már mondtam is, a mesteáramos után egy duplával vezette győzelemre csapatát, mindezt így ünnepelték egy bangladesi magánegyetemen, egy videóhoz tartozik ez a szöveg, és mielőtt még azt gondolnánk, hogy egy különleges eset tényleg nem az, ha Argentina játszik, egész Bangladesben népünnepély van, több 10 millió ember megy utcára, kék-fehér mezben, és sokan még ennél is fanatikusabb rajongók. Mondom még egyszer, egy videót lehet látni a telex.hu oldalon erről, tényleg egészen furcsa a sztori. Ha megnézik a videót, az első megrökönyödés után önökben is felmerülhet a kérdés, miért. Ez már 4 éve is előjött, akkor az Athletic írt róla egy cikket, amit most megint elővettek, ez alapján pedig nagyjából az azok, ami miatt az utóbbi évtizedekben rengeteg magyar gyerek nőtt fel úgy,

0: győzködtek, hogy az első hivatalos, független bengáli futballcsapat nevű bangladesi válogatott több barátságos meccset is játszott Indiában, hogy felhívja a figyelmet a szabadságharcra. 1972-ben Bangladesnek lett hivatalos futballszövetség és futballválogatottja, de a csapat azóta sem ért el komoly sikereket, azon kívül, hogy háromszor is megnyerte a nem túl veretes dél-ázsiai labdarúgó bajnokságot. Az argentin válogatott eközben marha sikeres volt, olyan legendák játszottak ott, mint Diego Maradona, akit 1986-ban már Bangladesben is színes tévéken nézhettek az emberek, ahelyett, hogy az újságokból tudták volna meg a meccsek eredményeit. Az argentinok ekkor világbajnokok lettek, az argentinikon pedig akkor szerezte híres kézzel beütött gólját az angolok elleni negyeddöntőben. Egyesek szerint ez is hozzájárulhatott a bangladesiek szimpátiájának kivívásához. Banglades is volt brit gyarmat, és a bangladesi szimpatizált az argentinokkal a Falkland-szigeteki háború miatt is. A gólt és a győzelmet pedig könnyen fel lehetett fogni elégtételként is. Egy bangladesi újságban nemrég megjelent véleménycikk úgy foglalta össze ezt, hogy a bangladesiek hozzá voltak szokva ahhoz, hogy a britek a saját érdekükben kijátszották a szabályokat, és az, hogy Maradona az egész világ szeme láttára megmerte tenni ugyanezt, hűsítette őt számukra. Persze simán lehet, hogy sokan csak azért kezdtek el az argentinoknak szurkolni akkor vagy azóta, mert éppen ők voltak a legjobb csapat, de az biztos, hogy az évtizedek során végig kitartottak mellettük. A bangladesiek a mai napig képesek hajnalban felkelni, hogy nagy kivetítőkön nézzék válogatott meccseit, mármint az argentin válogatott meccseit, és ha az argentinok nyernek, reggelig buliznak az utcán. És itt nem is áll meg a dolog. Rengeteg épületen virít Maradona és Messi arcképe, vagy az argentin zászló is vannak, akik konkrétan kék-fehérre festik a házukat, hogy kimutassák, mennyire szeretik az argentin csapatot. Bangladesben konkrétan valószínűleg többen szurkolnak az argentinoknak, mint Argentínában, még úgy is, hogy a braziloknak is vannak fanatikus szurkolóik az országban. Ez amúgy egy elég bizarr rivalizálást szül, ha a két csapat egymással játszik a fővárosban. Dakkában külön szektorokat szokott ilyenkor csinálni a rendőrség, hogy a braziloknak és az argentinoknak szurkoló bangladesiek ne menjenek egymásnak. Ennyit erről a történetről. Szép munka! Folytatjuk zenével itt a 92-től.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél

0: kikötőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz, a hajnali órák még több felé hoznak átmeneti felfrissülést, a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Azt hiszem, mindenki ismeri ezt a dalt. Itt a 92-től ezt játszom majd a hírek után azonnal. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Csontleves cérna metéltel, A menü lecsós sertésszelet tarhonyával, B menü rakott kelkáposzta, C menü jutúróval töltött gomba párolt rizssel és tartármártással. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
4: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Irsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinó Piknik. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltöz pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinó Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei. Júliustól vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt kisebb értékű csomagok után. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A V4-ek megerősítik együttműködésüket, és minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt közös céljaik elérése érdekében, olvasható a 4 közép-európai ország kormányfőinek nyilatkozatában. A tegnapi gödöllői találkozó után kiadott dokumentumban emlékeztetnek arra, hogy korábban milyen eredményeket értek el együtt az Unióban, például a magas energiaárak elleni küzdelemben és a bevándorlás kezelése terén. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után. A NAV szóvivője a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig 2 civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, 2 ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. a rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. A leállás a Deutsche Bahn által üzemeltetett egyes elővárosi járatokat is érintette, beleértve például Berlin teljes S-Bahn hálózatát. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményekre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terrorelhárítási központ is részt vett. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobáló férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatták ki. A férfi beismertetettét az eljárásban szabadlábon védekezzik.
2: Az időjárásról.
5: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz-mínusz 2-t a Ceglédiek kedvenceivel. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy én a Jó reggelt Ceglét című műsorban ezt már megtettem. Jön a napi horoszkóp, tehát egy szó, mint száz, maradjanak velem.
2: Cegléd.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
3: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perctől a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemélyi templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
1: Szegy!

0: És folytatjuk itt a 92-t, jön a csillagok üzeneteivel. Ha a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja az, hogy alternatív megoldások, hogy miért ez az, ez nem sokára kiderül. Kos, néha nagyon nehéz kilépni a megszokott keretekből és felvenni olyan szokásokat, melyek azelőtt szinte elképzelhetetlenek voltak. Mostanában azonban egyre többször kerülsz ilyen helyzetbe, és ez téged is megváltoztat. Talán nem egyik napról a másikra, de fokozatosan biztosan. Ne aggódj azonban, nálad ez az átalakulás mindig pozitív előjelű végül. Pika! Azok a változások, melyek mostanában körülötted zajlanak, szinte elkerülhetetlenek. Ha pedig valamit nem tudunk változtatni, akkor csak is egy dolgot tehetünk, beleállunk a dologba, és mi magunk is megváltozunk. Ez sohasem könnyű, de legalább te irányítasz majd, és nem az események fognak téged. Ikrek! Gondold végig, mikor engedted el magadat egy kicsit utoljára. Mikor szórakoztál felhőtlenül, játszottál valamit, vagy tettél bármit vidáman, önfeledten. Próbáld kevésbé komolyan venni az életet, vagy legalább egy kis időre lazítani és elfoglalni magadat valamilyen vidám dologgal. Tedd meg ezt például ma, hidd el, csak belekezdeni nehéz. Rák! Néha úgy érzed magadat, mint az a négyzet alakú tárgy, melyet folyton bele akarnak tuszkolni egy kör alakú lyukba. Vannak ugyanis olyan visszatérő élethelyzeteid, amelyek során úgy érzed, nem vagy a megfelelő helyen, közegben. Ne gondold azt, hogy ezért te vagy a hibás. Egyszerűen kicsit más vagy, mint a környezeted, egy igazi egyéniség, légy erre inkább büszke. Oroszlán! Gyakran előfordul, hogy dolgok egészen szépen indulnak, és azután menet közben egyre csak változnak, romlanak, végül kiderül, hogy csak egy máz vagy egy állasz volt az, amivel először találkoztál. Majd kapcsolatodat illetően érezheted ezt, amikor az illető egyszer csak valami egészen más mutat magából, mint amit eddig láttál. Szűz! Ma lehet, hogy vissza kell lépned egy tervedtől, vagy egy olyan ígérettől, melyet régebben tettél valakinek, mivel időközben megváltoztak a körülmények. Ha így van, igyekez alternatív megoldásokban gondolkodni, vagy az egészet egy későbbi időpontra halasztani. Sokkal megértőbb fogadtatásra számíthatsz a környezetettől, mint hiszed. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: És megvilágosodsz. Nyilas, bárhogyan is alakul az életed a továbbiakban, mindig azt a megoldást keresd, amelyik a legnagyobb szabadságot biztosítja számodra, te ugyanis csak is olyan közegben vagy képes tartósan élni és alkotni, melyben nem kötik meg a kezedet. Változás jön most az életedben, és amikor kiválasztod az utat, melyen elindulsz, ez legyen az egyik legfontosabb szempontod. Bak, mostanában talán egy kicsit túl sok időt töltöttél el azzal, hogy valaki másnak az érdekében cselekedtél, és lassan kezdesz kiürülni, csökkennek a belső erőforrás. Ha így van, ideje feltölteni a lelked kutyát, és erre ma a lehetőséged is lesz. Változtass meg egy időre legalább a prioritásokat az életben, és törődj egy kicsit végre önmagaddal is. Vízöntő, te általában könnyen és jól látsz át bonyolultabb összefüggéseket, és így történhet meg, hogy néha kevesebb információ alapján is képes vagy jó döntéseket hozni. Ma felül kell vizsgálnod valamit, talán egy másik emberrel való viszonyodat, de az is elképzelhető, hogy egy élethelyzet adódik, melyen változtatnod kell. Talán kellemetlen, de minden bizonnyal szükséges lépések előtt állsz. És végül halak, ma olyan helyzet adódhat, amikor meg kellene bíznod egy emberben, akit talán nem ismersz elég jól. Mint minden hasonló helyzetben, most is segítségül hívhatod az intuíciódat, hiszen az csak ritkán csal meg, most azonban talán ez nem lesz elég. Hagyj időt magadnak arra, hogy utána nézz minden apró részletnek, és vizsgáld a puszta tényeket. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra.

0: el. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: mindjárt folytatjuk ezt a hallgatókat Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel előtte. Már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még több felé hoznak átmeneti felfrissülést, a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, a délelőtnek vége. A délután indul, mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen!
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
4: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Júliustól az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek lesznek. A terrorelhárítás Eger mellett fogott el egy körözött szlovák férfit. Fokozódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztetett, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Ismét drónokkal támadta egymást Oroszország és Ukrajna. Szevasztopolban nincs áram az ukrán dróncsapások miatt, a Donyecki régióban és Belgorod megyében pedig két civil meghalt és sérültek is vannak. Közben az oroszok Harkiv megyei településeket támadtak, két ember meghalt, többen megsebesültek, valamint lakóépületek, közintézmények és autók rongálódtak meg. Kisebb orosz dróntámadásokat jelentettek Ukrajna északi és déli régióiból is. Megbénult este a vasúti forgalom Németországban. A rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt az összes vonatot megállították az állomásokon. Az üzemzavart reggelre sikerült elhárítani, újraindult a forgalom, de az utasokat figyelmeztették, hogy még lehetnek fennakadások. Eger mellett fogtak el egy körözött szlovák férfit. A 23 éves gyanúsított többször is erőszakos bűncselekményekre adott megbízást, majd Magyarországra menekült. Mivel elképzelhető volt, hogy fegyver vagy robbanóanyag is van nála, kézrekerítésében a terrorelhárítási központ is részt vett.
2: Az időjárásról.
6: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszak torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Jó,

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az evét. Ez a Plusz-mínusz kettőt folytatjuk a Celidie kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek, és a mai nappal foglalkozok, azaz június 24-ével szerdával. Tartsanak velem ezért is.
2: Celid Rádió. 92.5.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
8: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
7: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
8: Egy kattintás és megnyílik a város.
7: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
8: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
7: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
8: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
7: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
3: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden, a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolasorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én

0: hallgatók, június 24-e van, a mai napon az Ivánok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Beáta János és Levente nevű ismerőseiket is. Az Iván a régi magyar Jovános, Ivános alakból vagy alakjából származik, illetve János névnek szláv formájából. Héber, görög, latin, orosz, magyar eredetű név jelentése, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel. 76 éve látta meg a napvilágot Tolcsvai László zeneszerző, előadó művész, és 84 éve Mick Fleetwood, angol dobos, a Fleetwood megegyüttes tagja. 1967-ben Peter Green, született Green Brown, gitáros énekes zeneszerző, és Mick Fleetwood dobos kilépett John Mayall Blues Breakers nevű zenekarából, és megalapította a Fleetwood megegyüttest. A zenekar tagja volt még Jeremy Spencer, slide gitáros orgonista, az üvegnyak technika megszállottja, és Robert Bob Burning basszusgitáros, aki azzal a feltétellel lett a zenekar tagja, csak addig marad, amíg John McPhee fel nem váltja őt a basszusgitáros posztján. Az együttes 67. augusztus 13-án mutatkozott be a Windsori Jazz és Blues Fesztiválon, és ezzel megkezdődött az amerikai gyökerekből táplálkozó angol blues feltámasztása és terjesztése. A fesztivált követően John McPhee lépett Burning helyébe, 1968. februárjában pedig piacra került az együttes első albuma, a Fleetwood Mac. Hát kéne szépen, állítólag azóta is létezik a csapat, bár ritkábban hallunk róluk. Minden esetre most ők jönnek itt a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, folytatjuk születésnapos zenésszel. 73 éves a mai napon Révés Sándor, Emerton díjas énekes, a generál és a piramis együttesek frontembere. 16 évesen szerzett Ori engedélyt és kezdett az Echo együttessel vendégként turnézni. Máig ismert becenevét is akkor kapta. A becenév az, hogy kölyök. Az 1970-es évek elején tagja volt a Hearts, a Mogyorósi trió, a Tűzkerék nevű együtteseknek is. 71-től játszott a generálban, majd a piramis frontembereként szerzett országos ismertséget. Többször is elnyerte az év énekese díjat a közönség szavazatok alapján. Ugye legutóbbi információ róla, és most nem a zenéről beszélünk, hanem egészségügyről, állapotról, az, hogy 2022-ben elbagatelizált magas vérnyomása következtében szélütés érte, amitől teste bal oldala megbénult, ismétlődő kezelések, hosszas rehabilitációt követően az év végén állhatott újra közönséggel, és most már sokkal jobban van, és ünnepli a születésnapját, tehát Révés Sándor ma 73 éves.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Kedves hallgatók, még egy születésnapos zenészt meg kell említenünk. 55 éves a mai napon Menzel Gábor, aki ugye a Bonanza Banzai nevű zenekar billentyű zenésze volt 1988 és 94 között. 10 éves korában édesapja Menzel Iván olimpiai bajnok labdarúgó hatására kapus poszton ifjúsági válogatott kerettag is volt, talán sokan nem tudják. Később magánúton zongorázni tanult, miközben Holló Józseftől sajátított el a hangszerelés és a stúdiótechnika fortéjait. Zenei érdeklődését többek között a Depeche Mode hatására az elektronikus szintipop és techno wave zene irányzatok keltették fel. Holló József irányította Fábián Tiborhoz, a Bonanza későbbi menedzseréhez, aki a Csillagszületik tehetségkutató versenyen feltűnt, de ekkora már feloszlott Ede és a Bonanza Banzai nevű formáció egyik tagjához, Kovács Ákoshoz küldte őt. A kapcsolatfelvétel szerencsésen alakult, és mivel közben Ákos kibékült korábbi zenésztársával, Hauber Zsolttal is, pár hétre rá hárman megalakították a később már országosan is sikeressé vált Bonanza Banzai együttest. Na, hogy ők jönnek, Menzel Gábor tehát, a Bonanza egykori tagja, ma ünnepli 55. születésnapját. Isten éltesse őt is!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogójavítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz, a hajnali órák még több felé hoznak átmeneti felfrissülést, a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce. Játszom hamarosan, a címe Baby Don't Hurt Me. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Fokozódik a kánikula, meghosszabbították a vörös kódot keddély félig. Júliustól az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek lesznek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is keddély félig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A Tisza párt benyújtotta az ügynök akták megnyitását szolgáló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Minden 1990. február 14-e előtt keletkezett iratot megvizsgálnának, bevonva a munkába a témával foglalkozó kutatókat és a nyilvánosságot. A MÁV újraindította az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat előbb eladta az oroszoknak, majd hagyta csődbe menni. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz igénybe, tette hozzá a miniszter. Túlterheltek a csomagküldő szolgálatok a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztetett, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen, a városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaidz Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni.
2: Az időjárásról.
7: Ma is sok lesz a napsütés, csak a középső ország részben lehet felhős az ég. Legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Napközben 31-35, késő este 19-29 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vezetés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jóha tudják, ha hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét!

0: 2+2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk fontos, hasznos infókkal a +2-t. Programajánlóval szólok az időjárásról is, és játszom a dalokat olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órában.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gírosz.
4: Pont egy gírosz?
3: Igen, pontosabban a gírosz pont.
2: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz, a hajnali órák még többfelé hoznak átmeneti felfrissülést, a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült, napos időben lesz részünk, keleten-délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.

0: Kedves hallgatók, véget ért a mai plusz minusz kettő. Mindjárt indul a szerda délután, mutatom, hogy mivel. Ez a dal szól azonnal a hírek után, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. Drágul a lottózás. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen. A városközpontban vizet osztanak, jelentette be Balaid Zoltán polgármester. Tilos a közparkok, házikertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, az automata öntöző berendezések működtetése, a medencék feltöltése. A rendkívüli hőség és az aszály miatt a napokban már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. Holnaptól az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat, a szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Túlterheltek a csomagküldő szolgáltatók a hamarosan életbe lépő EU-s vámrendelet miatt. Július 1-től az unión kívüli országokból érkező küldemények illetékkötelesek, ezért sokan még most rendelnek a népszerű távol-keleti online boltokból. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság arra figyelmeztet, hogy a csomagot feladóknak is hosszabb kézbesítési időre kell számítaniuk a megnövekedett forgalom miatt. Drágul a lottózás. Augusztustól egységesen 500 forintra emelkedik a hazai számsorsjegyek alapára, kivéve a Keno és a Luxor játékokat, azok 400 forintba kerülnek majd. Az áremeléssel párhuzamosan nő a nyeremények összege is, átlagosan 25%-kal. Legutóbb 3 éve drágultak a lottójátékok. Életfogytiglani börtönre ítélték azt a makói férfit, aki 4 évvel ezelőtt megpróbálta megfojtani nővérét. A 35 éves férfi nem sokkal korábban szabadult a börtönből, ahol 15 éve ült gyilkosságért. A visszaeső bűnöző legkorábban 25 év múlva szabadulhat, közölte a szegedi ítélőtábla.
2: Az időjárásról.
7: Országszerte szinte zavartalan a napsütés, csak a középső területeken vannak komoly felhők az égen. Egy-egy zápor zivatar a déli határ mentén fordulhat elő, a szél sokfelé megélénkül. Nagyon erős az UV-sugárzás. Délután 31-35, késő este 19-29 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé. Mindjárt jön egy beszélgetés, hogy mi a téma, az is hamarosan kiderül, tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, egy beszélgetés következik, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez itt tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 82. része. Most is a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal fogunk beszélgetni. Valószínűleg két fontos témáról. Szervusz Dávid, köszöntelek.
3: Szia, örülök, hogy újra látlak. Igen, nekem igen. Mindig ez a hét fénypontja, amikor itt Cegléden beszélgetünk.
2: És ez már 82. fénypont ezek szerint.
3: Igen, az már csillagból is sok.
2: Így van, igen. És hát már elég nehéz visszaemlékezni az elejére szinte, és most tényleg komolyra fordítva a szót, eddig viccelődtünk ugyan, de azért visszagondolni a régi dolgokra nem mindig egyszerű. Ahogy megyünk előre az életkorban, bizony ez egyre nagyobb feladat, és hát bizony egyesek beleesnek abba a korságba, aminek az a neve, hogy demencia, amin többek között például az emlékezett kihagyással is jár, meg mindenféle mással is. Ezzel kapcsolatban volt egy olyan konferencia, amit a Településfejlesztési Szövetség hozott létre, tető alá gyakorlatilag. Ott voltál te is, és hál' Istennek még más ceglédiek is. Mesélj erről, hogy milyen tapasztalatokkal érkeztél onnan.
3: Maga a téma, a demencia az idős gondozáson belül az nálunk kiemelt szerepet kap, és lehetne ezt mondani, hogy Településfejlesztési Szövetség társadalmi felelősségvállalásának keretében, stb.
2: Nyugodtan lehet, persze.
3: De ez csak egy következmény, mert minden mögött emberek állnak, e mögött is, a Településfejlesztési Szövetség mögött is, és itt személy szerint nekem nagyon fontos ez a téma, amit aztán beemeltem a Településfejlesztési Szövetség témái közé, és ugyanis engem részben a nagyszüleim neveltek fel. Sokat voltam náluk,
2: igen,
3: sokat játszottam ott, sokat vigyáztak rá, már kiskoromban, még teljesen babakorom óta is vittek engem mindenhova. És aztán, ahogy az élet előre haladt, és fordult a kocka meg a sors, ugye egyre nehezebben bírták a mindennapi teendőket, én igyekeztem segíteni nekik, és hát sajnos előbb-utóbb eljött az is, amikor az egyik családtag így a nagyszülői részen, hát a demenciába beleesett. Ennek többféle formája van. Először sokszor nem is veszik észre, hogy ez valami más, nem egy ilyen hétköznapi például feledékenység, ami egyébként jellemzően olyan, hogy a közelebbi dolgokra nem emlékeznek.
2: Tehát igen.
3: A legrégebbiekre érdekes módon nagyon sokáig emlékeznek.
2: De hogy mit reggelizett, azt már nem tudja délben elmondani.
3: Így van, igen. Így van. Ilyenekkel kezdődik adott esetben, vagy némi beszédzavarra, és az elején a családtagok nem is gyanakodnak, vagy rosszabb esetben egyébként is ugye stresszes, rohanós életformája van az embereknek. Rosszabb esetben még azt gondolják, hogy unatkozik és csak azért csinálja, hogy engem idegesítsen, de nem erről van szó. Ez egy fizikai elváltozásokkal járó betegség egyébként az agyban, és sokszor mire ezt felfedezik, ezt a demenciát, már nagyon előre haladott állapotban is van.
2: És alapvetőleg sem nagyon lehet gyógyítani, tehát
3: így van, jól lassítani. Jelenleg, ahogy mondod, nincsen gyógymód a demenciára, valamelyest az előre haladását lehet lassítani, hogyha minél tovább aktívan tartjuk azt az embert. Nem mindig időseket érint, de túlnyomó többségében persze. Időseket, ahogy az átlag életkor növekszik, például Magyarországon is. És gondolj bele, hogy micsoda léptékű probléma, hiszen Magyarországon több mint 200 ezer, becslések szerint, több mint 200 ezer demenciában szenvedő van. Pontos adatok nincsenek, hiszen sokszor a diagnózisig sem jutnak el.
2: Igen,
3: pont azok miatt, amiket az előbb mondtam. És ha ehhez hozzáveszed, hogy ezeknek az embereknek vannak családtagjaik, akik az ő mindennapi tevékenységeiket segítik, gondozzák őket.
2: Akkor már milliós nagyságrendnél vagyunk.
3: Úgy, ahogy mondod, ez már milliós nagyságrend. Vagy ha Ceglétre levetítenénk a statisztikai adatokat, akkor mondjuk 3-4 ezer ember az, aki közvetlenül érintett, vagy azért, mert ő maga demenciában szenved, vagy azért, mert olyan családtagját gondozza, annak segít.
2: Ott vagyunk a 10% környékén.
3: Így van.
2: Igen.
3: Ahogy mondod. Úgyhogy összességében ez nagyon fontos probléma, személyes szinten is, például nekem, de a társadalom szintjén is, és ezért nagyon jó, hogy egy összefogással létre tudtunk hozni egy ilyen munkát, amiben például egy demenciakert tervezési útmutatót készítettünk el idős otthonoknak, illetve önkormányzatoknak.
2: Ja, ez érdekes. És
3: ezt a programot egyébként a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta, miközben ennek a záró rendezvénynek, amit a héten tartottunk meg Budapesten a második kerületben, a második kerületi önkormányzat adott otthont, ingyenes felajánlással a Marcibányi téri művelődési szép központban. Olyannyira fontos a kerületnek a téma, hogy polgármester úr is, a második kerület polgármesterei mondta a köszöntőt ezen a rendezvényen, de szép dolog, hogy a belügyminisztérium illetékes főosztályvezetője is ott volt a szakmai aktualitásokkal, lehetett tőle kérdezni. Látszott, hogy pártállásra való tekintet nélkül ez a téma egyesíteni tudja az embereket, szakembereket.
2: Mindenképp jó, igen.
3: És hát amellett meg nekem külön öröm volt, hogy itt a Ceglédi idős gondozásban résztvevő intézmény részéről is voltak kollégák, ennek külön örültem.
2: Tehát akkor itt is megmozdulhat valami ez ügyben, mondhatni.
3: Erről majd intézményvezető asszonyt érdemes kérdezni. A rendezvényen az volt a célunk, hogy mutassunk olyan példákat, most a demencia kert tervezési útmutatón túl is, amiről talán már beszéltünk, hogy az érzékszervek stimulálására jön létre egy demencia kert, arra, hogy segítsen egyrészt aktívan tartani az agyat, másrészt segítsen emlékezni a régi időkre is.
2: Igen.
3: Ezért mondjuk csak egy apró példa, az ilyen kertekben érdemes egy-egy régi kertészeti eszközt, amit még ismertek régebbről, mondjuk a nagyszüleink generációja, valami, akár a már nem használt dolgot oda betenni, vagy egy régi kerekes kút dekorációt mondjuk.
2: Igen.
3: Vagy egy régi kis traktort. Hát emlékszem például az én nagypapám is milyen nagy örömmel látta Lajos Mizsin az egyik étterem mellett egy ilyen régi kis traktor.
2: Jaj, de jó.
3: Az már olyan, ami ez. Oda megy az ember, ott vannak mondjuk az idős otthon a többi lakók, ez már beszédtéma, hát, hogy emlékszel arra,
2: használták is annak idején, több évtizeddel ezelőtt.
3: Igen, így van, de nem mindegy, milyen virágok vannak, milyen ösvények vannak, stb. De ezen túl olyan érdekes dolgok hangzottak el, amiket szerintem minden kolléga fel tud majd a saját munkájában is használni. Az egyik egyházi intézmény vezetője beszélt az idősek, a demenciában szenvedők térhasználatáról, hogyan érdemes piktogramokkal, festésekkel jelölni dolgokat, hogy az egyértelmű legyen. Vagy olyan, amikre te vagy én hirtelen nem is gondolnánk, és gondolj bele, hogy van sok ilyen inoxos, ilyen szürkés hűtőszekrény, mert ilyen kicsit tükröződő, ilyen elmosódottan tükröződő az ajtaja. Azt hiszük, hogy az milyen elegáns. De például egy demenciában szenvedőnek, aki nem tudja olyan jól összerakni,
2: mert ilyet nem látott fiatal korában, persze.
3: Egyrészt, meg azokat az információkat, amik mondjuk a szemén keresztül jönnek, mert nem úgy rakja össze az agya, ő abban egy sziluettet lát, amitől adott esetben megijedhet, és gondolkozik, hogy ki az, hogy jött be. De ugyanúgy egy ilyen embernek mondjuk a túlságosan csillogó padlófelületek sem jók, túlságosan csillog, tükröződik, ez az ő agyában úgy képeződhet le, mint egy lyuk, amire nem mer rálépni. Nagyon érdekes dolgokat mondott, de én említhetnék mondjuk egy olyat is, hogy a második kerületi önkormányzatban milyen programokkal igyekeznek az időseknél a nappali ellátásban megteremteni azt, hogy érdemes legyen oda menniük, hogy meglegyen az a szellemi frissesség, mindig legyenek új programok, de mégis egy kiszámítható, biztonságos menetrendben. De szó volt egyébként a Kecskeméti önkormányzat és a Cédrusnet közös demencia akcióprogramjáról is, ahol különféle képzések vannak, szupernagyi képzés,
2: de jó.
3: Ahol adott esetben be. Ezek az idősek segítenek fiatalabb generációknak is, nagyon és jó. Viszont nagyon érdekes volt, de technológiai vonalon is én hallottam újdonságot, ugyanis a Szent Ferenc Kórház, a második kerület és a Szegedi Tudományegyetem egy kutatást végez most éppen, aminek az a lényege, hogy különféle az önként jelentkezők különféle teszteket töltenek ki szakemberekkel.
2: Igen.
3: Ennek az a cél, hogy megállapítsák, hogy van-e enyhe kognitív zavaruk.
2: Igen.
3: Ami nem mindig, de esetenként lehet a demencia előszobája.
2: Igen.
3: Viszont ebben a kutatásban a hagyományos tesztek mellett tesztelnek egy alkalmazást, egy mobiltelefonos alkalmazást, ami mesterséges intelligencia modell segítségével elemzi azokat a próbamondatokat, amiket mond a mobiltelefonba az önkéntes ember, és megállapítja, hogy mondjuk valószínűleg szenved-e enyhe kognitív zavarban. Hogyha ez a kísérlet sikeres lesz, és megfelelő pontossággal tudja diagnosztizálni a mesterséges intelligencia a beszéd stílusból,
2: Igen, már
3: az enyhe kognitív zavar, akkor sokkal inkább megkönnyül az embereknek ez a fajta diagnózis, mert elég lesz otthon telefonba beszélni, és a telefon meg tudja neked mondani, hogy érdemes-e felkeresned az orvost. Ezzel mennyi időt, meg energiát lehet sokat spórolni az egészségügyben.
2: Igen. És ezen rajta tartjátok a szemeteket azért.
3: Így van, nagy örömmel várnánk majd a rövidesen majd lezárul a kutatás, hogy mi lesz az eredménye.
2: Na hát erről is be fogunk majd számolni, de ha már a mesterséges intelligencia szóba került, itt a tervezett témáink között van az is, hogy a mesterséges intelligencia szerepéről beszélgessünk azért, bár elszaladtam is az időnk rendesen, de a város üzemeltetésben hogyan lehet használni a jó kis mesterséges intelligenciát?
3: Hát azt talán láttuk, hogy robbanásszerű fejlődésben abszolút van ez a tudományterület.
2: Percről percre szinte. Igen.
3: Egészségügyben meg sok helyen, de ha mondjuk a város üzemeltetést nézzük, a mesterséges intelligencia modelleknek az a jellemzője, hogy rengeteg különböző adatot figyelembe tudnak venni, többet, mint amit egy ember figyelembe tudna venni.
2: Igen.
3: Ezek között mintázatokat tudnak felismerni, ismétlődéseket, és ebből aztán előre tudnak jelezni dolgokat. Talán legegyszerűbben így lehetne elmondani. Képzeld el, hogyha mondjuk kellő adat áll rendelkezésedre, mondjuk bűnelkövetésről,
2: igen,
3: meg emberek mozgásáról egy városban, akkor ezen betanítva a modellt, egy ilyen modell előre tud neked jelezni olyan dolgokat, hogy hol valószínűsíthető, hogy valamilyen probléma fog kialakulni, és hová érdemes küldeni már megelőző jelleggel a járőrkocsikat.
2: Hoppá! Na, hát ez nem semmi.
3: Bizony, és ilyet már teszteltek egyébként Kaliforniában.
2: És működött.
3: Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség egyébként az emberi tapasztalatra, meg tudásra. Ez inkább abban segít, hogy megelőzzön olyan dolgokat, amiket meg lehet előzni.
2: Ezt nagyon nehéz is lenne mondjuk emberi munkaerővel kiváltani például. Tehát erre tökéletesen jó, hogy attól félünk sokan, hogy majd mesterséges intelligencia úgy annyira átveszi a hatalmat, hogy már nem lesz szükség emberi munkaerőre szinte. De hát ez a terület, ez például pont olyan, ami neki való.
3: Igen, ez például neki való, de az való igaz, hogy minden technológiai fejlődés kiváltott korábbi emberi munkákat, ha végignézel a történelemben.
2: Persze.
3: Igen. Ez is kivált, és ki fog váltani emberi munkákat. Remélhetőleg ez a mostani technológiai ugrás is létre fog hozni egyébként új munkaköröket, mint ahogy már létre is hozott egyébként új munkaköröket, hiszen a mesterséges intelligenciával is foglalkozni kell. De ha még szabad egy perc erejéig a város üzemeltetésről beszélni, a gépi látás az utóbbi években nagyon sokat fejlődött. És itt most nem arról beszélek, hogy
2: és
3: a kamerák minősége.
2: Nem csak egy kamera, persze, hanem hogy elemzi is azt, amit lát, ugye így
3: van,
2: a gép.
3: Így van, mert az, hogy önmagában jó egy kamera, az
2: egy dolog.
3: Az egy dolog,
2: azt nézni kell,
3: azt értelmezni is kell.
2: Igen.
3: És a képeknek ez nagyon nagy kihívás. Amit mi emberként nagyon egyszerűnek vélünk, tehát hogy mondjuk két ember kezet fog, és mondjuk, ha így magad elé képzeled, éppen a hallgató maga elé képzel, hogy két kéz ott van egymáson, hát fogják egymás kezét, teljesen jó. De egy gép ezt nem így látja, egy gépnek összefolyik ez, hogy hol kezdődik az egyik ember, és hol kezdődik a másik.
2: Hát igaz. Igen.
3: És nagyon sokat kell tanítani ezeket a modelleket, ahhoz, hogy ezeket fel tudják ismerni. Viszont most már megfelelő a technológia arra, hogy akár kamerákkal felszerelt robot, vagy éppen emberek, akiknek a kezében okostelefon van, végig mennek egy utcán, és akár az okostelefonjukon, akár a roboton az alkalmazás össze van kötve a modellel, a hátszerver kapacitással, ahol beérkeznek mondjuk az adatok. Ez a modell mondjuk meg tudja állapítani, hogy azon az utcán mi, micsoda, hol kezdődik a járda, hol kezdődik a járda szegély, hol kezdődik az út, milyen állapotban van az út vagy a járda.
2: Igen.
3: Egyáltalán mennyire könnyen járható az az útvonal, vannak-e rajta hibák, vannak-e rajta fizikai akadályok, amik miatt ez nem akadálymentes. És ha mondjuk már akadálymentes, akkor kinek akadálymentes ez? Mondjuk gyengénlátók tudják használni ezt az útvonalat?
2: Igen.
3: Babakocsis anyukák tudják használni ezt az útvonalat? Kerekesszékesek tudják használni? Stb. A lényeg, hogy ilyen adatokból akár el is viheted mondjuk a fejlesztést abba az irányba, hogy mondjuk navigáció televíziós programot készítsen.
2: Tehát rajzol egy térképet, hogy merre tudsz eljutni, hogyha mondjuk kerekesszékkel kell közlekedned, akkor merre tudsz menni. Ez nagyon hasznos lehet.
3: Igen. Így van, és ha kellő számú felhasználó használja ezt, akkor szinte valós időben tudnak új adatok jönni a rendszerbe. De használhatod az ilyen rendszereket arra is, hogy megállapítsa, hol és mikor, milyen ütemezéssel lesz szükség mondjuk útkarbantartásra.
2: Igen, és azt is előre megmondja, hogy akkor itt majd rövidesen be kell avatkozni.
3: Így van, és nagyjából ez milyen költséget fog jelenteni, milyen anyagmennyiséget. Ezek a modellek már itt kopogtatnak a kapun.
2: Hát félelmetes valahol, de egyben biztató is azért, mert ilyen szinten tényleg nagyon sokat tudnak segíteni a masinák. Egyelőre még a rádióadásokat élő emberek készítik, és a megfelelő hiba százalékkal dolgoznak természetesen, de ettől függetlenül azért még itt a természetes intelligencia próbál érvényesülni, és ebben a műsorban is. Úgyhogy köszönöm szépen Szebeni Dávidnak, a Településfejlesztési Szövetség elnökének. Ez volt a fejlesztés terhe melletti 82. része. Hát folytatjuk a 83-kal.
3: Itt leszek.
0: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt. Tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok!

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még több felé hoznak átmeneti felfrissülést, a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Fokozódik a hőség, az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dinnye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dinnye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Nyáron is elérhető a Lélektér ingyenes lelki elsősegélyszolgálat. A 2 hónapja indult segélyvonal hétfőtől péntekig reggel 7 és este 9 óra között anonimitást biztosítva várja a segítségre szorulókat. Hangsúlyozzák, hogy idehaza évente mintegy 1600 ember lesz öngyilkos, a TB finanszírozott ellátások pedig túlterheltek, ezért fontos, hogy a krízisbe kerültek mielőbbi segítséget kapjanak. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat.
2: Az időjárásról.
7: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz, nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 27 fokos.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Még ebben az 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András, utána pedig jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, én meg nem sokára vissza, és foglalkozok egy pöppet a mai nappal, azaz június 24-ével szerdán.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 990 000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az appban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
8: A hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
9: Még nem tudom, hol is a cél,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16:30-re a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16:30-re várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15:10-re a színpadon, majd 16 órától Óriorgas Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9:30-kor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Kedves hallgatók, június 24-e van, a mai napon az Ivánok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Beáta, János és Levente nevű ismerőseiket is. Az Iván a régi magyar Jovános, Ivános alakból vagy alakjából származik, illetve János névnek szláv formájából. Héber, görög, latin, orosz, magyar eredetű név jelentése, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel. 76 éve látta meg a napvilágot Tolcsvai László zeneszerző, előadó művész, és 84 éve Mick Fleetwood, angol dobos, a Fleetwood megegyüttes tagja. 1967-ben Peter Green, született Green Brown, gitáros énekes zeneszerző, és Mick Fleetwood dobos kilépett John Mayall Blues Breakers nevű zenekarából, és megalapította a Fleetwood Mac együttest. A zenekar tagja volt még Jeremy Spencer, slide gitáros orgonista, az üvegnyak technika megszállottja, és Robert Bob Burning basszusgitáros, aki azzal a feltétellel lett a zenekar tagja, csak addig marad, amíg John McPhee fel nem váltja őt a basszusgitáros posztján. Az együttes 67. augusztus 13-án mutatkozott be a Windsori Jazz és Blues Fesztiválon, és ezzel megkezdődött az amerikai gyökerekből táplálkozó angol blues feltámasztása és terjesztése. A fesztivált követően John McPhee lépett Burning helyébe, 1968. februárjában pedig piacra került az együttes első albuma, a Fleetwood Mac. Hát kérem szépen, állítólag azóta is létezik a csapat, bár ritkábban hallunk róluk. Minden esetre most ők jönnek, itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: kedves hallgatók, folytatjuk születésnapos zenésszel. 73 éves a mai napon Révés Sándor Emerton díjas énekes, a Generál és a Piramis együttesek frontembere. 16 évesen szerzett Ori engedélyt és kezdett az Echo együttessel vendégként turnézni. Máig ismert becenevét is akkor kapta. A becenév az, hogy Kölyök. Az 1970-es évek elején tagja volt a Hearts, a Mogyorósi trió, a Tűzkerék nevű együtteseknek is. 71-től játszott a Generálban, majd a Piramis frontembereként szerzett országos ismertséget. Többször is elnyerte az év énekese díjat a közönség szavazatok alapján. Ugye legutóbbi információ róla, és most nem a zenéről beszélünk, hanem egészségi állapotról, az, hogy 2022-ben elbagatelizált magas vérnyomása következtében szélütés érte, amitől teste bal oldala megbénult, ismétlődő kezelések, hosszas rehabilitációt követően az év végén állhatott újra közönséggel, és most már sokkal jobban van, és ünnepli a születésnapját, tehát Révés Sándor ma 73 éves.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Kedves hallgatók, még egy születésnapos zenész meg kell említenünk. 55 éves a mai napon Menzel Gábor, aki ugye a Bonanza Banzai nevű zenekar billentyű zenésze volt 1988 és 94 között. 10 éves korában édesapja Menzel Iván olimpiai bajnok labdarúgó hatására kapus poszton ifjúsági válogatott kerettag is volt, talán sokan nem tudják. Később magánúton zongorázni tanult, miközben Holló Józseftől sajátította el a hangszerelés és a stúdiótechnika fortéjait. Zenei érdeklődését többek között a Depeche Mode hatására az elektronikus szinti pop és techno wave zene irányzatok keltették fel. Holló József irányította Fábián Tiborhoz, a Bonanza későbbi menedzseréhez, aki a Csillagszületik tehetségkutató versenyen feltűnt, de ekkora már feloszlott Ede és a Bonanza Banzai nevű formáció egyik tagjához, Kovács Ákoshoz küldte őt. A kapcsolatfelvétel szerencsésen alakult, és mivel közben Ákos kibékült korábbi zenésztársával, Hauber Zsolttal is, pár hétre rá hárman megalakították a később már országosan is sikeressé vált Bonanza Banzai együttest. Na, hogy ők jönnek, Menzel Gábor tehát, a Bonanza egykori tagja, ma ünnepli 55. születésnapját. Isten éltesse őt is!
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ott

0: 9.48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan. Nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Reklámot hallottak.
5: FM 92.5
4: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20,

Napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még többfelé hoznak átmeneti felfrissülést, a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült napos időben lesz részünk, keleten-délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.

0: Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Fokozódik a hőség, az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat, szökés miatt körözik a zalai Áli Jézust. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dínye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dínyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dínye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dínyefajtából a hazait válasszák. Szökés miatt körözik a Zalai Ál Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrsvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat.
2: Az időjárásról.
7: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Csütörtökön már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható, a Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 27 fokos.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza is a labdarúgó VB érdekességeivel foglalkozok, majd tartsanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16:30-re a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16:30-re várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15:10-re a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolasorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9:30-kor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been Roma?
1: Kedves hallgatók, a folytatásban már is foglalkozunk a labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódó érdekességekkel. Magasabb leszel, mint Maradona. Az argentin gyerekorvos Diego Schwarzstein ezzel a kötelezően optimista mondattal nyugtatta a 10 éves elkeseredett Lionel Messit. Rosárióban sorozatos vizsgálatoknak vetették alá a kisfiút, de csak nem akart kiderülni, miért nem változott már több mint egy éve a magassága, és miért volt még mindig mindössze 120 centi. Voltak a csapatban hozzá hasonlóan alacsony fiúk, de még náluk is láthatóan kisebb volt. Az egyik futballcsapat vezetői azért viselték különösen a szívükön a fiú sorsát, mert ahogy az orvos állította, az ezerből ő az az egy, akit mindig keresünk. Több mint egy év telt el, mire kiderült, hogy Messi szervezete nem termel elég növekedési hormont, ezért a magassága megrekedt. Ez kifejezetten ritka betegség, ami 20 ezer gyerekből egynél jelentkezik. Félő volt, hogyha Messi nem növekszik együtt az 1987-ben született társaival, akkor hiába a bámulatos labdaérzék nem tudja érvényre juttatni kivételes képességeit. Azt jósolták, hogyha nem avatkoznak be, akkor 140 centinél nem lesz magasabb. A hormonkezelés költsége havi 1500 dollárba került, ez mai árfolyamon több mint 400 ezer forint, és mivel a család nem volt vagyonos, Messi apja gyári munkásként, anyja takarítóként dolgozott, kérték a klub segítségét. Eleinte együtt fizették a kúrát. A 2001-es argentin válság után azonban nem tudták összekuporgatni ezt a pénzt, pláne mert az apja elveszítette a munkáját. A család úgy döntött, hogy elfogadják a barcelonai igazgató Carles Reschak hívószavát, elvitték a híres akadémiára a gyereküket, és ott is felmérték a képességeit. A főnök, az igazgató tisztában volt azzal, hogy a kis Messi rengeteg gólt rúg, és a társaira is jó hatással van, mert azt a kölyök csapatot, amiben szerepelt, éveken át nem lehetett legyőzni. Akkor már az injekciók megtették jótékony hatásukat, nem volt annyira picit, de még így is alacsonyabb volt a barcelonai társainál. A labdakezelése és a játék intelligenciája viszont ámulatba ejtette az edzőket, a klub pedig úgy döntött, kifizeti a kezelés hátralévő részét. Tök jó történet, mivel már nem volt mellette, az orvos Messinek 13 évesen egyedül kellett beadni az injekciókat. Összesen 1400 injekciót kapott, mire a növekedés elfogadhatóvá vált. Folyamatosan szigorú orvosi felügyelet alatt állt, egészen 17 éves koráig figyelték a szervezet változását, mert a növekedés hormon nem csak a csontozatra, hanem a belső szervekre, az izmokra is hatással van. Épp emiatt igen kedvelt doppingszer hirtelen érezhető változást okoz, és nagyon nehezen kimutatható. Messinél is felmerült ilyesmi, amikor egy vizsgálat kimutatta a szervezetében a szert. Nála viszont értelemszerűen nem a teljesítményfokozás volt a cél, hanem az, hogy olyan magasságot érjen el, mint egy átlagos argentin férfi. Amikor utólag ez a hormonkezelés kiderült, az orvosok csak jót derültek a doppingolás vágyán. A FIFA is tudott arról, hogy egészségügyi beavatkozásról van szó, és a Barcelona előre és gondosan jelentette, hogy a játékosa milyen gyógyszert kap. A Barcelona barátságos mérkőzésen már 2003-ban becserélte az argentint, majd egy évvel később 2004. október 17-én és 114 naposan Frank Rijkaard vezetőedző is pályára küldte a spanyol élvonalban, ahol 2021-ig játszott, és azóta is folyamatosan átírja a rekordokat. Hétfőn 18 góllal ő lett minden idők legeredményesebb játékosa a világbajnokságok történetében. Argentina mindaz 5 eddigi gólját ő lőtte az idei VB-n, és még az is belefért, hogy 11-est hibázzon. Gyakran előkerülő kérdés a sportban, hogy mennyire fontos a szerencse. Ebben az esetben is így volt, mert ha Messi 20 évvel korábban született volna, bármennyire isten adta tehetség is, ez véletlenül soha nem derült volna ki róla, mert gyógyszerkészítmény, ami neki nélkülözhetetlen volt, akkor még elérhetetlennek számított. A kezelő orvosa összességében igazat mondott, végül magasabb lett a 165 centis Diego Maradonánál 4 centivel, és egyre többen azt állítják, hogy átvitt értelemben is nagyobb játékos lett nála. Azért húzásokban ne essünk. Az biztos, hogy tartósan teljesít kimagaslóbb szinten, mint Maradona, akinek a magánélete messze nem volt annyira rendezett, mint a 39. születésnapját ünneplő Messi. Na hát, érdekes történet, és tök jó, hogy ilyen vége lett az egész sztorinak. Mindjárt folytatjuk még érdekességgel.

segítséggel a labdarúgó világbajnoksághoz kapcsolódik. Ez is a foci VB-k alatt mindig rengeteg vicces és szívmelengető sztorit lehet hallani, amelyek folyamatosan bizonyítják azt a tézist, hogy a futball összehozza az embereket. A japán szurkolók továbbra is szorgosan takarítanak, a skót foci drukkerek és a bosztoniak lassan legjobb barátok lesznek. Nyilván a SZESZ hozta össze őket, a mexikóiak és a dél-koreaiak is imádják egymást, és úgy általában rengeteg videót lehet látni a VB kezdete óta, ahol különböző kultúrákból és országokból származó emberek egyszerűen csak jól érzik magukat együtt a közös futball szeretetük miatt, még akkor is, ha amúgy semmi közük egymáshoz, vagy akár ellentétek feszülnek az országaik között. Valami ilyesmi van az argentinok és a bangladesiek között is, de ezt a barátságot nem élőben lehet végigkövetni az Egyesült Államokban. Otthon viszont így is megőrülnek a bangladesiek az argentin csapatért és Lionel Messiért, aki hétfőn VB gólrekordere lett, ezt már mondtam is, a mesterhármas után egy duplával vezette győzelemre a csapatát. Mindezt így ünnepelték egy bangladesi magánegyetemen, egy videóhoz tartozik ez a szöveg, és mielőtt még azt gondolnánk, hogy egy különleges eset, tényleg nem az. Ha Argentina játszik, egész Bangladesben népünnepély van, több 10 millió ember megy utcára, kék-fehér mezben, és sokan még ennél is fanatikusabb rajongók. Mondom még egyszer, egy videót lehet látni a telex.hu oldalon erről, tényleg egészen furcsa a sztori. Ha megnézik a videót, az első megrökönyödés után önökben is felmerülhet a kérdés, miért. Ez már 4 éve is előjött, akkor az Athletic írt róla egy cikket, amit most megint elővettek, ez alapján pedig nagyjából az azok, ami miatt az utóbbi évtizedekben rengeteg magyar gyerek nőtt fel úgy, hogy a németeknek, a hollandoknak vagy az olaszoknak szurkolt a magyar válogatott helyett. A bangladesi válogatott a FIFA világranglistájának vége felé kullog, soha nem voltak még csak közel sem ahhoz, hogy kijussanak a VB-re, így a bangladesieknek kellett találniuk egy másik csapatot, aminek szurkolhattak, ez pedig hagyományosan vagy a brazil, vagy az argentin válogatott volt. A Financial Times cikke szerint ennek több oka is lehetett. Bangladesh a környező országokhoz hasonlóan inkább kriketben erős, de a futball szerepet játszott a függetlenségért folytatott küzdelmükben. Bangladesh 1971-ben lázadt fel a pakisztáni uralom ellen, és meg abban az évben sikerült is függetlenné válnia. Ebben India is segített nekik, akiket részben azzal is győzködtek, hogy az első hivatalos, független bengáli futballcsapat nevű bangladesi válogatott több barátságos meccset is játszott Indiában, hogy felhívja a figyelmet a szabadságharcra. 1972-ben Bangladesnek lett hivatalos futballszövetség és futballválogatottja, de a csapat azóta sem ért el komoly sikereket, azon kívül, hogy 3-szor is megnyert a nem túl veretes dél-ázsiai labdarúgó bajnokságot. Az argentin válogatott eközben marha sikeres volt, olyan legendák játszottak ott, mint Diego Maradona, akit 1986-ban már Bangladesben is színes tévéken nézhettek az emberek, ahelyett, hogy az újságokból tudták volna meg a meccsek eredményeit. Az argentinok ekkor világbajnokok lettek, az argentinikon pedig akkor szerezte híres kézzel beütött gólját az angolok elleni negyed döntőben. Egyesek szerint ez is hozzájárulhatott a bangladesiek szimpátiájának kivívásához. Banglades is volt brit gyarmat, és a bangladesi szimpatizált az argentinokkal a Falkland-szigeteki háború miatt is. A gólt és a győzelmet pedig könnyen fel lehetett fogni elégtételként is. Egy bangladesi újságban nemrég megjelent véleménycikk úgy foglalta össze ezt, hogy a bangladesiek hozzá voltak szokva ahhoz, hogy a britek a saját érdekükben kijátszották a szabályokat, és az, hogy Maradona az egész világ szeme láttára megmerte tenni ugyanezt, hűsítette őt számukra. Persze simán lehet, hogy sokan csak azért kezdtek el az argentinoknak szurkolni akkor vagy azóta, mert éppen ők voltak a legjobb csapat, de az biztos, hogy az évtizedek során végig kitartottak mellettük. A bangladesiek a mai napig képesek hajnalban felkelni, hogy nagy kivetítőkön nézzék válogatott meccseit, mármint az argentin válogatott meccseit, és ha az argentinok nyernek, reggelig buliznak az utcán. És itt nem is áll meg a dolog. Rengeteg épületen virít Maradona és Messi arcképe, vagy az argentin zászló is vannak, akik konkrétan kék-fehérre festik a házukat, hogy kimutassák, mennyire szeretik az argentin csapatot. Bangladesben konkrétan valószínűleg többen szurkolnak az argentinoknak, mint Argentínában, még úgy is, hogy a braziloknak is vannak fanatikus szurkolóik az országban. Ez amúgy egy elég bizarr rivalizálást szül, ha a két csapat egymással játszik a fővárosban. Dakkában külön szektorokat szokott ilyenkor csinálni a rendőrség, hogy a braziloknak és az argentinoknak szurkoló bangladesiek ne menjenek egymásnak. Ennyit erről a történetről. Szép munka! Folytatjuk zenével itt a 92-tön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány

0: hozzá nagyon giroszan, nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a giroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Ceglid Rádióban.

folytatjuk kedves hallgatók a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel előtte. Már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még több felé hoznak átmeneti felfrissülést, a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a mikrofonnál ült és beszélt Süveges András. Ugyanezt megteszi Becker Betty a következő jó pár percben, majd Vörös Nándi szintér. Én meg legközelebb holnap jövök. Reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz!
1: Cegléd Rádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Fokozódik a hőség, meghosszabbították a vörös kódot kedd éjfélig. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos megismételte, hogy a következő napokban is elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Az elmúlt hetekhez hasonlóan jövő hétfőre és kedre ismét rendkívüli ülést kezdeményezett Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter. A 6 előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Csütörtöktől az ország egész területére kiterjesztik a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársalni, bográcsozni, grillezni. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárga dínye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagyfóliás termesztésű görög dínyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Hozzátették, idén folytatódott a sárga dínye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dínyefajtából a hazait válasszák. Szökés miatt körözik a Zalai Áll Jézust, miután nem vonult börtönbe. A 73 éves férfi évtizedeken át gyógyító mesternek adta ki magát, és milliókat csalt ki a követőitől, hogy saját luxus életvitelét finanszírozza. A bíróság csalás és garázdaság miatt tavaly 4,5 év börtönbüntetésre ítélte, de a rendőrség azóta nem találja. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik. Az Őrs vezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2-es jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat.
1: Az időjárásról.
3: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Csütörtökön már elszórtan sem lesznek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 27 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Bravillen innen indult az Orra Love Minát, köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, újra csak Becker Bernadett, úgy tűnik ez most állandósult, átmenetileg állandósult, van ilyen kifejezés? Nincs. Szóval ma minden esetre teljesen biztos, hogy én vagyok még ebben a szűk két órában önökkel. Tartsanak velem, hogyha tehetik, annál is inkább, mert jön majd egy beszélgetés, egy olyan programot ajánlok majd szíves figyelmükbe, ami hétfőn lesz majd, ingyenes. Adományokat természetesen a fellépők majd elfogadnak, de minden részlet jön majd arról a musicalről, amit a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magiszkórusa mutat be, ugye a Made in Hungária, Made in Hungária, kinek hogy tetszik, musicalről van szó, és a Kossuth Művelődési Központ lesz majd a helyszín. No, erről beszélgettem egy olyan kiváló pedagógussal, aki nem csak énekelni tanítja őket, és nem csak a darabot állítja színpadra, hanem a lelküket is építi a fiataloknak. Hogy ki ő? Elárulom majd, ígérem hamarosan. Tartsanak velem! Szegény!

0: Ahogy a programajánlóban már többször is hallhatták, újra Ceglédre érkezik a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magiszkórusa. Madein Hungária című előadásukkal a musicallel, Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnád István nem musicalével érkeznek Ceglédre, az nagyon-nagyon tehetséges fiatalok, és kiváló vezetőjük, lelki vezetőjük is, akivel telefonon tudtam természetesen beszélgetni, hiszen Biskolci gimnáziumról van szó. Szóval telefonon tudtunk beszélgetni, ez a beszélgetés jön a következő percekben.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92.5!
0: És hallgatók, ahogy ezt már többször beharangoztam, és igazából véve a programajánlóban is már többször hallották, egy igazán különleges előadásra készülhetünk, hétfő lesz a napja, de hogy miről is szól ez az előadás, nem is feltétlen ez a legfontosabb, hanem hogy kik adják elő. Nos, erről fogok a következő percekben beszélgetni Herpainé Velkei Klárával, aki énekzene szakos tanár, művészeti munkacsoport vezető, mindez Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvodában történik Miskolcon. Jól mondtam mindent? Köszöntöm.
2: Tökéletesen, igen, köszönöm szépen.
0: És nem ismeretlenek a ceglédi közönségnek, vagy legalábbis remélem, hogy van Cegléden sok-sok ember, akinek nem ismeretlenek már önök, hiszen 2 évvel ezelőtt, én úgy emlékeztem, hogy tavaly, de aztán kiderült, hogy 2 évvel ezelőtt biztosan jártak itt, mert én akkor a ceglédi televízióval voltam kint forgatni még a próbán, és higgy el, hihetetlen és életre szóló élményt kaptam már a próbán is attól a hangulattól, ami van.
2: Ugye, nagyon örülök, már is.
0: Tényleg így volt, mert hogy végtelen szimpatikus fiatalokat is ismerhettem meg. Tulajdonképpen mi is a magiszkórus?
2: 2005-ben alakult különben a magiszkórus, és tulajdonképpen az megalakulás után már egy éve, tehát már ez most 20 éve, 21 éve, az iskola 10 éves jubileumára kért meg az akkori igazgatónk, én akkor 1 éve voltam ott, hogy ne egy hagyományos ilyen gálát csináljunk, amiben kicsik, nagyok verset mondanak, énekelnek és a többi, hanem hogy legyen egy sztori, egy olyan sztori, ami egy kicsit a lelkekre hat, ami egy kicsit az iskola küldetését is valahol megfogalmazza, és így legyen egy gyerekcsapat, aki az egészet előadja, és akkor a kolléganőmmel megtaláltuk, ő találta meg, és együtt vittük színre egy pécsi szerzőnek, Ivancsics Tamásnak a Damaszkusz című ilyen rock oratóriumát, ami Szent Pál életéről szól. Tulajdonképpen itt kezdődött a folyamat. Először 2 évenként, és durván 10 éve most már évenként adunk elő egy-egy darabot.
0: Nem is akár hogyan készülnek ezek a darabok, ugye ezt is akkor tudtam meg, hogy nem ez a klasszikus, mondjuk 100 fős csapattal nehéz is lenne. Szóval ez a klasszikus, akkor üljünk neki, álljunk neki, ott a színpad, menjél fel, énekelje, csináld ezt, csináld azt, műhelyek alakulnak. Ugye?
2: Így van.
0: Ez hogyan néz ki gyakorlatban?
2: Ezt később tanultam meg, szintén így vezetve hátulról, fentről, ki hogy értelmezi. Volt egyszer nálunk a Jezsuban egy külföldi csapat, akik projektformában dolgoztak egy darab, egy angol nyelvű darab színrevitelével, és az angol nyelvű darab színrevétele mögött volt tulajdonképpen az a projekt, ami az emberformálást, a személyiségfejlesztést, az önismeretet volt hivatott szolgálni. És tulajdonképpen én ebbe akkor, mint összekötő voltam benne, és akkor éreztem rá arra, hogy ezekben a dolgokban sokkal több van, mint az, hogy betanítsak egy darabot és színre vigyük. Amúgy nem vagyok dráma végzettségű sem. Én egy magyar énekszakos tanár vagyok, és igaziból egyszerűen kiderült, hogy van érzékem hozzá, és valóban így történik a dolog. Én kiválasztom a darabot, megteremtem a hozzá passzoló, valahogy ki érzem belőle a hozzá passzoló emberi, mély emberi kérdéseket, ezeket az ember formáló problémákat, ezeket körbejárom, és akkor utána úgy engedem, hogy megszülessen bennem az, hogy kik legyenek a főszereplők, ezek azért mindig a végzősök, és minthogy mi nem színészkedünk, ezért én nem olyanokat választok, akik jól eljátszák, hanem akiknek a személyiségével találkozik az a szereplő. És akkor így megint csak önismeretről fog szólni, meg arról, hogy én ki vagyok ebben a darabban és ebben a szerepben, és akkor utána pedig általában 7-8 embertípust rakok a főszereplők közé, akik lesznek a műhelyek. Mm. És mindig különleges neveket adunk ezeknek az embertípusoknak. Most vannak ejtőernyősök. Az ejtőernyősök most azok a szereplők, akik a Fenyő Miklóshoz hasonlóan valahová bekerülnek, ahogy ő hazajött a repülőgéppen, valahová bekerülnek, mint az ejtőernyősök, odaesnek, és nekik ott teljesíteni kell, jelen kell lenni, kreatívan abban a helyzetben bele kell találni magukat. Úgyhogy például most ejtőernyősöknek neveztük el ezt az embertípust, és ezzel tudjuk, hogy sokan vagyunk ilyenek. De például a megingathatatlan szívőek, akik a Marina nevezetű szereplőnek a társai tulajdonképpen, ők viszont olyan hölgyek zömében, de fiú is választhatja, akik úgy hisznek az embertársaikban, a barátaikban, a körülöttük élőkben megingathatatlanul, hogy hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ő meg nem esedjen, hogy jobbá váljon.
0: Novai Gábor, Fenyő Miklós, Tasnádi István, Made in Hungária, Made in Hungária, ki hogy szereti mondani, amíg a dalban is kétféleképpen hangzik el, musicaljéről van szó. Az első gondolatom az volt, hogy én nem, hogy mondjam, nem jó a szó, hogy nem szeretnék álszenteskedni, hogy egy jezsuita gimnáziumért rock and rollt kezd, de most így hallgatva a műhely működését, teljesen egyértelmű, tehát a rock and roll életérzést és gyakorlatilag, hát nyilván Fenyő Miklós is kb. Annyi idős volt most, mint a srácok, igen, meg a lányok, akik előadják, teljesen tökéletesen össze lehet passzítani ezek szerint, tehát semmi.
2: Abszolút, igen. Sokan mondták, hogy rém kíváncsiak arra, hogy most mit fogok mondani a bevezetőben, de az a helyzet, hogy teljesen teli van. Én azt gondolom, hogy a jó musicaleknek, vagy a jó irodalmi alkotásoknak ott derül ki az igazi őstehetség volta, hogy bármilyen műben, ami elsőre szórakoztató alkotás, akkor is van ott valami, ami megmozgat minket belül. És meggyőződésem, hogy a tömegek ezért mennek. Nem tudják, nem direkt van, de akkor is megmozgat belül.
0: Hmm. És miért gondolják úgy, hogy időről időre ezzel akár, mint egy misszió, neki indulnak a nagyvilágnak, de legalábbis az országnak?
2: ez egy érdekes kérdés. Ma már annyira várják a gyerekek, hogy csinálhassák, és ugyanannyira vár a közönség, hogy most igaziból nem volt kérdés, hogy minden évben mi lesz az új darab. Ezt hallom már augusztusban, sőt, sokan már most kérdezik, úgyhogy már most mondom, nem tudok rá választani, hogy mi lesz az új darab, mert én nekem el kell gyászolni az előző évi darabot mindig, ez egy fél év, és akkor szép lassan így megszületik, hogy na én erre azt mondom, szenteskedés nélkül, hogy mit akar általunk mondatni a Jóisten, hogy mi az, amivel tényleg meg tudjuk az embereket mozgatni. Ami talán érdekes, az idén már 4 helyszínt kellett lemondanom, mert az érettségétől nem fért bele a turnésorozatunkba. Tehát egyre több olyan megkeresés jön, akik már nem olyanok, ahol a diákjaink vannak, hanem különböző városokból hallották, hogy ott vagyunk. Éppen most még egy felvidéki meghívásunk is van, amivel nem is tudom, hogy mit kezdjek, de majd a gyerekekkel együtt döntünk. Tehát, hogy ez tényleg megható, hogy úgy tűnik, hogy erre a nem színházra, ami egy kicsit tényleg nem a hagyományos értelemben vett színház, valahogy egy csomó embernek szüksége van a gyerekek őszintesége és tisztasága miatt. Valami ilyesmit érzek.
0: És nyilvánvalóan, vagy nem nyilvánvalóan, de gondolom, hogy azért a gyerekek fiatalok körében is presztízsé vált benne lenni ezekben a darabokban, ugye?
2: Igen, ez érdekes dolog, mert nagyon nagy áldozatot vállalnak. Azzal, hogy ahogy darabot csináljunk, ahol tulajdonképpen szeptembertől kezdve egy hónap kivételével mindig van egy úgynevezett bennmaradós hétvégénk, ami azt jelenti, hogy havonta egy hétvégét a kórus együtt tölt, például egy tornateremben, meg kollégiumban, alvással. Tehát igaziból azért bőven kell, és emellett, hogy ezt megcsináljuk, emellett azért vannak koncertek, ilyen felkérés, olyan felkérés, és a többi, tehát azért van meló bőven, és nyilván az iskola elsődleges célja a tanulás, tehát mindezt nekünk úgy kell megcsinálni, hogy lehetőség szerint ne menjen a tanulás rovására. Tehát hoznak óriási áldozatokat, és mindenféle erőltetés és kényszer vagy egyéb nélkül valóban itt van 100-110 gyerek, és ami a legszebb, és Ceglőre is talán jönni fognak velünk, majdnem minden turnén és hétvégén 4-5-6 hét volt kórusos jön nekem öreg diák segítőnek, akik még így érzik, hogy tudnak hozzátenni.
0: Hát azt hiszem, hogy ez a legjobb, vagy az egyik legjobb visszaigazolás arról, hogy mit kapnak ők ettől. Van itt egy nagyon érdekes kérdés, amit az ismertetőben olvastam, a legnagyobb, legégetőbb kérdés, hogy derül ki, hogy mire születtem, mire keldek, mi a küldetésem. Van egy ilyen utóélete egyébként mondjuk adott esetben ennek a darabnak, hogy amikor elkészült, leülnek, és akkor ezt megbeszélik mondjuk adott esetben, akár ezt, hogy mire jutottak a fiatalok? Van egy folyamat zárása?
2: Nagyon jó a kérdés. A turnéink végén, ha csak tehetjük, van, amikor úgy jön ki, hogy nagyon későn végzünk, de a turnéjunk közös estéjén és a nagy előadások után mindig van egy közös reflexió. Igaziból mindig van, mindig ha csak tehetjük, reflexió van, és a reflexióban a saját érzéseikre reflektálnak. Nem direkt arra, hogy a küldetéssel hogy vannak, viszont az utolsó turnén, utolsó előadásán, ami most lesz, utolsó előtti előadása után este van az úgynevezett nagy reflexió, ami megható, mert leülünk egy nagy körbe, 100-110, és több mint egy órán keresztül nyugodtan ülünk, és akkor mindenki elmondja, hogy mit adott neki a darab. Ami az ő személyes tapasztalata önmagával. Rájöttem arra, hogy bátran beszállhatok a táncba, ettől kezdve, tehát mindenféle ilyen apró visszajelzés, és ami nekem a legcsodálatosabb, van egy fiú, aki már a 2 évvel ezelőtt is itt volt Cegléden, aki látássérült, és akivel mindig jön az édesapja. És amikor az édesapja is beszáll ebbe a zárókörbe, és ő is elmondja, hogy mit adott neki a darab. Ezek már tényleg igazán megható dolgok.
0: És ezek azok a pillanatok, amik még meg se történtek, de lejönnek majd a színpadról, csúnyán megfogalmazva, szóval érezhető lesz majd a színpadról mindaz, amit a gyerekek kaptak ebben.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Talán ez a legtöbb. Tehát az a ragyogás most már ott van az arcukon is. És tényleg nagyon érdekes, hogy belülről érezzük az örömöt, de közben azt is érezzük, hogy kifelé mennyit hat, és talán így igazi. Mert ha magunk örömért csinálnánk csak, akkor nem tudna így működni, de ha csak a sikerért csinálnánk, akkor se. Na, szerintem érthető.
0: Igen, ez teljesen. És mindezt úgy, hogy olyan zseniális dalokat hallhat majd a közönség, ugye, mint Novai Gábor, Fenyő Miklós, Tasnár Isten nevéhez is fűződnek. Ugye, azt ne felejtsem mondani a lényeget. Június 29-e, hétfő 19 óra, Kossuth Művelődési Központ, az előadás időpontja és helyszíne, és a belépés tulajdonképpen ingyenes, nyilvánvalóan adományokat nem utasítanak vissza, ez abszolút nem baj, szégyen és semmi, hiszen valamiből
2: működni. Igaziból az úti költségünkre, így van, pontosan így van, csak erre gyűjtjük, és ha minden jól megy, ki is fogunk jönni belőle.
0: Úgy legyen, és akkor hétfőn este 7 órakor remélhetőleg teltház és dübörgő siker fogadja majd
2: nagy
0: önöket.
2: Nagy szeretettel várunk mindenkit. És igen, úgy tűnik, hogy eddig mindenütt tényleg nagy siker volt, úgyhogy aki csak tud mozogjon, jöjjön.
0: Találkozzunk ott, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetettünk.
2: Én is.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztárvendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukac@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
2: Egy fontos információ, mert hogy közeli az esemény, hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne, pedig megbeszélésre várnak június 25-én, csütörtökön 16 óra 30 perc.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Fokozódik a hőség, korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró összművészeti fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik, és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvény berohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdonyvezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonatbaleset.
1: Az időjárásról.
5: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sam Smith és Kim Petras közösével elindult egy újabb óra. Ez volt az Annali, Dr. Béles és Veréb Tamás közösen jön már is, ugye nem bántad meg. Majd itt lesz Zara Larsson, Bellelo és Tideni, Natasha Benningfield, nagyon jó kis muzsikák, prózában pedig remélhetőleg hasznos információk. Tartsanak velem a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a kígyó patika lesz az ügyeletes gyógyszertár, a Táncsics Mihály utcában találják a patikát, 20 órakor indul az ügyelet, és utána 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Elkezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása a külső Kátai út és a Jászberényi út közötti szakaszon. A munka tehát elkezdődött, egészen július 2-ig tart. A munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények természetesen befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpár útszakaszokon időszakosan és ideiglenesen teljes lezárásra kell készülni. Kérik a lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek, tehát elkezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása, a külső Kátai út felől haladnak a Jászberényi út felé.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Jöjjön egy-két fontos információ mindazok számára, akik most döbbentek rá, hogy bizony itt a szünidő, és jogosultak az ingyenes szünidei étkeztetésre, de még nem vették igénybe, vagy nem kérelmezték egészen pontosan. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegléd város önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyaritag óvodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem veszi igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szülidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a ceglet.asp.igov.hu honlapon, és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Madein Hungária musical két felvonásban Lovai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes. Adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Madein Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Első ősonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton például a Vagabanda, Holdon Macska gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarábos Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerint Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Klubrocker szeptember végén, ez szólt itt a 92.5-ön. Ó, bárcsak szeptember vége lenne, ugye? Mondjuk néha, amikor nagy kánikula van. Aztán szeptember végén megjön, hogy jaj, de jó lenne már a nyár, és így tovább az élet nagy körforgása. Na, nem kezdek ilyen filozofálgatásba, inkább jöjjenek a jó zenék. Taylor Swift, The Faith of Ophelia, itt a 92.5-ön.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Ennyi volt már a részemről, az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak, ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre, a következő két órában Vörös Nándor, Nándi számít, jön a Ceglét hangja, nem is tudom, mikor mondtam ki utoljára, hogy Nándor. Szóval Vörös Nándi számít, és jön a Ceglét hangja, holnap reggel 6 órakor Süveges András ébreszt, megy minden a maga útján, így holnap este újra érkezem, addig is viszont a lesz.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Fokozódik a hőség, megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének megújításáról szóló törvényjavaslatról tárgyalt az Országgyűlés Oktatási Bizottsága. A benyújtott indítvány alapján a jelenlegi modellt egy a szakmai szervezetek bevonásával kidolgozott új értékelési rendszer bevezetéséig felfüggesztenék. A javaslat szerint a 2025-26-os tanévhez kapcsolódóan már nem kellene lefolytatni a pedagógusok teljesítményértékelését. A javaslatról hamarosan a Parlament Törvényalkotási Bizottsága tárgyalhat. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, megkezdték a vízhálózat fertőtlenítését, a betegellátás pedig a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Megalakult a katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik és a korai Elektrik is. Pályakarbantartás miatt rövidített útvonalon jár a 2-es metró vasárnap délelőtt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Vasárnap 0 órától délig csak a déli pályaudvar és a Puskás-Ferenc stadion között közlekedik, az Ösvezértere és a Puskás-Ferenc stadion között M2 jelzéssel pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Figyelmen kívül hagyta a vasúti tiltójelzést a múlt pénteki angol vonat baleset mozdony vezetője. A vizsgálatok szerint a vezető mielőtt hátulról a másik szerelvénybe rohant, egy sárga jelzésen is átment, tehát tudnia kellett volna, hogy piros jelzés következik. A balesetben a vétkes mozdonyvezető meghalt, valamint 162-en megsérültek. Nagy-Britanniában az 1990-es évek óta nem történt ilyen súlyos vonatbaleset.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött a kicsit furcsa hangú Vörös Nandi, de senki ne aggódjon, attól még jön a Ceglét hangja, a műsor, amelyben önök válaszolhatnak az általam feltett kérdésre, persze, hogyha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság@ceglédradio.hu e-mail címre. Egy ismerős témával jövünk ma is. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Itt ugye olyan dolgokra gondolunk, mi is a pillangó hatás, mikor egy apró dolog történik, aztán abból lesz egy nagyobb dolog, és végül egy akár egy egész életre szóló dolog kerekedik ki ebből az apróságból, ami egy ponton elindult. Tehát tulajdonképpen a példa úgy mutatja, hogy a pillangó valahol meglibbenti a szárnyát, és abból a föld másik felén meg hurrikán kerekedik. Tehát egy apró mozdulatból, egy apró mozzanatból egészen nagy dolog sül ki. Többször elővettük már ezt a kérdést, azt hiszem ez a harmadik alkalom, de még mindig maradtak bent maradt válaszaink, és természetesen újak is érkezhetnek a műsor alatt, úgyhogy ha van ilyen sztoriuk, küldjék el nekünk bátran. Egy régi történettel, még az előző adásban bent maradt üzenettel kezdünk. Pécset jártam egyetemre annó, de felesleges szakra jártam, úgyhogy ott hagytam. Konkrétan a napra is emlékszem, amikor elhatároztam, hogy nem megyek vissza, pedig már majdnem 10 éve volt. A szüleim, főleg apám, sokat rágta a fülemet, amiért nem fejeztem be, de én elkezdtem egy másik szakot a városban, ahol később megismertem a barátomat, akivel azóta is együtt vagyunk, ennek lassan már 7,5 éve. Ha ő nem lenne, lehet én se lennék, mert apám annyira kicsinált annó lelkileg. Sokszor durva belegondolni, hogy ha annó ráhallgatok és maradok a fenekemen, befejezem az egyetemet, akkor nem ismerném a barátomat, és teljesen más életem lenne, írja nekünk Anna. Hasonló sztori a következő. Elmentem egy szaktársam szülinapjára, pedig semmi kedvem nem volt. Valahogy még bulizni is eljutottunk, egyszer csak oda keveredett egy srác meg pár haverja. Egy idő után mindenki hazament, mi meg pont egyfelé laktunk. Elkísért a kollégiumig, de még nem volt kedvem aludni, így hazakísértem, de akkor meg az volt a gáz, hogy megint haza kell kísérnie, szóval végül nála aludtam, persze nem történt semmi. Másnap reggel siettem órára, ő meg nagyon lassan készülődött. Kicsit kínos volt amúgy a szituáció, ahogy leléptem, azt hittem, hogy nem érdeklem, ezért siettem el, szóval valószínűleg nem lett volna semmi az egészből, ha nem hagyom ott véletlenül a nyakláncomat. 9 éve együtt és 2,5 éve házasok is vagyunk azóta. Örök hálám annak a bizsúnak, hogy összehozott minket, ez pedig Viktória küldte nekünk, pontosan ilyen sztorikra vagyunk kíváncsiak. Nekem munkahelyel volt ilyen, írja a következő üzenet küldő, hónapokig nem találtam munkát, majd egyik nap a páromnak eszébe jutott, hogy van egy ismerőse, aki egy olyan céget vezet, ami a szakmába vág, viszont egészségügyi okokból pár hónapra el kellett halasztani, hogy beszéljek vele. Majd, amikor megtörtént, azonnal felvettek, és nagyon szuper minden. Eleinte azon sopánkodtunk, hogy miért nem jutott el hamarabb ez a gondolat hozzánk, de aztán rájöttünk, hogy pont így volt jó, mert ha korábban eszébe jutott volna, akkor biztos nem vesznek fel, mert akkor még ott dolgozott valaki más az én pozíciómban. Ezt pedig Emese küldte nekünk. Ilyen sztorikra vagyunk, tehát kíváncsi a kedves hallgatók, tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Ha igen, akkor 0635-925-925-ös küldjék el, és hamarosan fel is fogom olvasni itt a Ceglét hangjában. Ceglét rá!

0: Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Harmadik alkalommal vesszük elő ezt a témát itt a Ceglit hangjában, és már is megyünk a régen bennmaradt üzenetekkel. Most ezt Endre küldte nekünk. 19 évesen szakítás után egy iszogatás alkalmával mondta az egyik ismerősöm, hogy miért is nem iratkozom be az XY nevű iskolába, azóta már megszűnt, mert a gyakorlat Cipruson van. 20 évesen ki is költöztem Ciprusra, és ott dolgoztam pár osztálytársammal, akikkel később megszakadt a kapcsolat, mikor hazajöttünk. 21 évesen borzasztóan szerencsétlenül alakultak a munkák az életembe, már nagyon elegem volt mindenből, és ezért elmentem iszogatni, és pont ott volt az egyik osztálytársam, akivel együtt laktam Cipruson. Mondta, hogy pont éjszakai recepcióst keresnek, jól hangzott minden, ezért protekcióval felvettek. Kis idő múlva nappalos lettem, kis idő múlva pedig szállodaigazgató. 8 évet dolgoztam ott. Hát igen, ez is egy szerencsés véletlen, de ahhoz kellett a Ciprus, és ahhoz kellett az az iszogatás, ahol kitaláltátok ezt az egészet. Szóval igen, többszörösen is pillangó hatás van a történetben, és hogyha önnek is van ilyen, elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra. 10 plusz évvel ezelőtt útbeigazítást kért tőlem 3 olasz srác. Aznap reggelig bulisztunk, és egész héten az idegenvezetőjük lettem. Egy évre rá megint jöttek, most már 5-en, végig toltunk még egy hetet, és a végén levittem őket a szüleimhez, ahol 4 nagy tál pörköltet leküldtek fejenként. A következő évben én mentem ki hozzájuk egy haverommal, hazafelé összeismerkedtem egy svájci lányjal, akit szintén kísérgettem a városban, még az ágyamba is. Pár évre rá újra meglátogattam őket egy rövidebb kiruccanásra, most már csak néha írogatunk egymásnak, de hatalmas bulik voltak, meg teljesen más élmény úgy külföldön lenni, hogy helyiek kalauzolnak. Hát ebben biztos vagyok, ilyen velem is történt Amerikában anno, és hát ugye, hogyha emlékeznek rá esetleg, akkor elmeséltem, hogy én is úgy kerültem ki Amerikába, hogy egyszer csak vasárnap családi ebédnél csörgött a telefonom, Andris barátom hívott Szegedről, hogy Nándi, jössz velünk Amerikába? Én megmondtam, hogy megyek. És aztán abból is, hát ott is megismertem új srácokat, magyarokat is, de külföldieket is. Van például egy orosz rapper ismerősöm, Anton, aki gyakorlatilag világhírre vitt azóta az Anacondas nevű orosz rap formációt, és akkor még csak egy srác volt, aki ugyanúgy medencéknél dolgozott, mint mi, meg hát igen, világra szóló kapcsolatok, és amit ki akartam ebből hozni, hogy tulajdonképpen a helyiek Amerikában megkedveltek minket, és akkor volt, aki moziba vitt el, volt, aki fesztiválra vitt el, volt, aki az ilyen kerti sütögetésére hívott meg minket, sőt, a medencénknél, ahol dolgoztunk, ott is csináltak ilyen nyári sütögetős partit, úgyhogy mindenképpen egészen más úgy, hogy a helyiekkel jó kapcsolatunk lett, és abban az évben olimpia is volt, és konkrétan Amerika játszotta a vízilabda döntőt Magyarországgal, és hát le is győztük abban az évben Amerikát, és nagyon vicces volt úgy, magyarként Amerikában egy amerikai úrember házában nézni az olimpiát, hogy mivel Európában volt az olimpia, időeltolódás miatt éjszaka kellett megnéznünk Richardnak a lakásában, egy amerikai úriember lakásában a magyar-amerikai döntőt, miközben mi magyarokként ott voltunk itt Amerikában. Na szóval érti a kedves hallgató, a lényeg, hogy nagyon érdekes élmény volt, de hát maga az is, hogy valaki minket, akik dolgozni voltunk kint, beenged a házába, és akkor együtt szurkolunk, esszük a popcornt, és hát tök jó élmény volt. Na, kedves hallgatók, pillangó hatásokról van szó, és hogyha van ilyen élménye, akkor küldje el a 0635-925-925-re, hamarosan folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. Gimme, gimme, gimme.

0: Luca e-mailt küldött nekünk még az előző adás alatt, mert hogy harmadik alkalommal foglalkozunk azzal a kérdéssel itt a Ceglit hangjában, hogy tud-e példát mondani pillangoltással a saját életéből. Nos, hogy tudod, de egy egész hosszú üzenetben küldte ezt nekünk, tehát e-mailben a kívánság@ceglirádió.hu-ra. Ön is küldhet e-mailt is, de SMS-t is a 0635-925-925-re, ha van ilyen sztoria. Na, lássuk tehát Luca üzenetét. Érettségi után megismerkedtem egy sráccal, egy-két hónapig ment ez az együtt vagyunk, de mégse szenvedés. Majd egyik napról a másikra ő lezárta ezt az egészet, köztünk mindenféle előjel nélkül. Nyilván megviselt a dolog, pedig várató volt, a legtöbb nyári szerelem az ilyen szokott lenni, de nekem ez volt az első kapcsolat félségem. Barátok maradtunk úgymond, vagyis inkább a baráti kör miatt később egy-két héttel találkoztunk egy házi buliban, ahol megtudtam, hogy már is új barátnője van, akit rögtön felvállalt. Nem volt játszmázás, semmi, minden úgy ment vele, amire én is vágytam volna. Na, ez engem ott annyira feldühített, hogy hiába tettem meg mindent, én voltam az, aki koppant, hogy a saját lelkem megnyugtatására letöltöttem a Tindert rögtön, miután hazamentem, életemben először is utoljára. Gondoltam, csak van a világon valaki, akinek kelleni fogok, és pont én fogok kelleni, nem csak unaloműző leszek. Megcsináltam a profilom, majd fél óra válogatás után egyetlen srácot húztam jobbra, akivel rögtön egy órán belül meccseltem is. Rögtön beszélgetni kezdtünk, egy-két óra után átmentünk Messengerre, majd két-három napon át minden nap ez ment, míg nem találkoztunk. Annyira megtaláltuk a közös hangot, hogy egy hét után összejöttünk, ez most lesz 5 éve, hogy együtt vagyunk, és soha jobbat nem is kívánhattam volna nála. A másik srác eszembe se jut, mióta együtt vagyunk a párommal, biztosan ő is boldog valakivel, ha valamit köszönhetek neki, az az, hogy játszadozott velem, és ezáltal sikerült megtalálnom a páromat, és erőt vennem magamon, tudatosabban hozzáállni a párkereséshez, ami végül jól sült el. Hát örülünk, hogy jól sült el, és hát igen, végül is mi arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan indul, milyen apróságból indul el valami. Azért ez nem volt apróság, de mégis eljuttatott odáig, hogy boldog párkapcsolatot találj magadnak, úgyhogy gratulálunk hozzá, kedves Luca. Nézzük még néhány üzenetet, ez SMS-ben érkezett. Tinderen szembe jött velem egy gimis ismerős, ekkor már az egyetemet is befejeztem, de poénból jobbra húztam. Rám írt, hogy találkozzunk, egész nap azon gondolkodtam, mire hivatkozva mondjam le a randit, de az utolsó egy órában már pofátlanságnak tartottam, így elmentem. Hát, ő lett a férjem, és a második babánkat várjuk, írja nekünk Sára, ezt is nagyon szépen köszönjük. Mindig diétázok, mindig minden hülyeséget is kipróbálok pluszban. Épp almecetet próbáltam inni minden nap, de az egyik nap bent hagytam a munkahelyemen. Másnap reggel a barátom mondta, hogy elmegy boltba, de én akartam menni, mert mindenképpen kell almecet. A boltból hazafelé a visszajárommal beugrottam a dohányboltba, ahol vettem pár kaparóst, lekapartuk rajta 25 millió. Kb. Ennyi hitelt akartunk felvenni, hogy megépítsük a hegyekben az állam kis vendégházunkat, ami nem sokára elkezd épülni. Hát azért az nagyon komoly. Emese üzenete volt egyébként, és 25 millió, az nagyon durva egy kaparós miatt, és igen, azt neked kellett elhoznod onnan, úgyhogy így kellett, hát vagy nem tudom, az almaecet hozta ezt a sikert. Úgyhogy gratulálunk hozzá, én nem is nagyon hallottam még ilyen nyereményről, főleg kaparósan, biztos, hogy vannak, csak hogy nem jutott el a közvetlen közelembe, de nagyon szépen köszönjük. Még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, tartsanak velünk!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió!

Ez itt a Ceglét hangja első órájának utolsó blokkja, kedves hallgatók. Tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Harmadszorra vesszük elő ezt a témát, még mindig van néhány bent maradt üzenet, de újak is érkeztek, ön is küldhet a 0635 92 92-ös SMS számra. Kb. 11-12 évesen a sulim elvitt egy helyi zeneiskola fellépésre. Ott nagyon megtetszett, ahogy az egyik srác gitározik, szóval megkértem anyámat, hadd járjak magántanárhoz én is. Ugyan a gitározás annyira nem fogott meg, de egy nap megláttam valami fura gitárt nála a sarokban. Kérdésemre elmondta, hogy basszusgitár a neve, elkezdtem azon pötyögni, és sokkal jobban bejött. Fast forward, egyetemen egyik haverom meghallotta, hogy basszusgitározom, megkért, hogy legyek egy Kolíz zenekari fellépésükön a beugró, itt ismertem meg egy másik haveromat, nevezzük csak A-nak. Rá 2 évre A rám írt, hogy zenekart alapítana, vállalom-e a basszusgitározást. Rábólintottam, és később az egyik fellépésünkön egy közös barát meghívása révén ismertem meg a jelenlegi páromat. Ez Zoli küldte nekünk, és egyébként tök jó sztori. Zeneiskolai fellépésből indult, párkapcsolat lett a vége, és lehet, hogy tök jó gitáros lett belőled, úgyhogy mindenképpen nagyon köszönjük a sztoridat. Nézzünk egy másik üzenetet. Egykori, azóta is utált ex-nőm egyszer bemutatott az általa lenézett külföldi Erasmusról ismert barátnőjének. Mindenféle csajnak elmondta és lehordta a háta mögött, nem tudott magyarul szegény. Igazából már aznap este kb. Akkora szikra volt, hogy felháborodott rajta. Persze ekkor még ki sem derült, hogy amúgy neki a hobbija a, hát mondjuk úgy, hogy megcsalás is. Ilyenek ezek a hazugság alapú életek. Na, visszatérve tehát, lehet, ő lesz a feleségem. Na, ehhez mindenképpen gratulálunk Marcinak, egy következő üzenettel megyünk tovább. Egyetem alatt elkezdtem az akkor tanult szakmámban gyakornokként dolgozni, ott megismertem más területeket, MSC-re már teljesen más irányba tanultam tovább, és így lettem végül mérnök helyett pénzügyes. Ezt én is elmeséltem a hasonló sztorimat, hogy volt egy jelentkezésem gazdasági informatikára, de ott betelt a létszám, és akkor így átkerültem egy olyan osztályba, számviteli ügyintézésre, ahol csak lányok voltak. 18 lány és én, meg aztán kicsivel később, azt nem tudom, hogy sikerült, de pontosabban hát tudom, hogy sikerült, mert az a helyzet, hogy későn jelentkeztem az egyetemre, pótfelvételivel jelentkeztem, és akkor a nagy koliban, ahol a fiúk is voltak, ott beteltek a helyek szintén, ezért átkerültem egy lánykoliba, és az első egyetemi évemet ott lánykoliban töltöttem, külön szobában persze, tehát nem a lányokkal egy helységben, volt egy külön egyszemélyes szoba, az volt az enyém, de csak lányok voltak körülöttem, és hát az is egy izgalmas dolog volt, nagyon sok szex és nyűrök meg született feleségek részt néztem meg akkoriban a közös helységben. Minden esetre jó sztori volt, és nagyon örülök, hogy az életem része volt, mert hát így bővíthettem a tudásomat, meg az ismerettségemet, meg a lányok lélektanát egy kicsit jobban megismertem, úgyhogy nekem mindenképpen hasznos volt. Kedves hallgatók, tud példát mondani pillangótásra a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk 0635 92 92-ös, vagy kívánság kukac, ceglitradio.hu, de azt még nem is mondtam, hogy a Facebookon is írhatnak

0: bár nem sokan szoktak, de azért tudjanak róla, facebook.com/cegvédrádió, itt is jöhetnek az üzenetek. A következő órában ugyanez lesz a témánk, de igyekszek most már mindenkinek a végére érni, helyesebben megfogalmazva, az összes üzenetet beolvasni, ami ennek a témának kapcsán érkezik hozzánk, úgyhogy lezárjuk ma ezt a témát, szóval, hogyha valakiben még van egy olyan sztori, amit elküldene, azt mindenképp tegye meg, mert már nem lesz több lehetőség, a mai napon zárjuk ezt a témát. Tehát még egyszer, tud példát mondani pillangoltással a saját életéből? Ha igen, üzenjen nekünk, és néhány zene meg a hírek után indul a második óra, abban sort kerítünk rá, ha sikerül.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglid Rádióban.
4: Fokozódik a hőség, jelentős vízminőség romlást is okozott a Szindva-patak szennyezése. Részlegesen feloldják a hétvégi kamion stoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szindva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szindva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, a betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci Árcik és a Korai Elektrik is. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot, és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást.
3: Az időjárásról.
4: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Utoljára vesszük elő itt a Ceglét hangjában a következő témát. Tud példát mondani a pillangó hatásra a saját életéből? Pillangó hatás az, mikor egy apró dolog történik, aztán abból valami nagyobb lesz, és később meg még nagyobb, akár egész életre szóló élmény vagy történés következik be egy apróság miatt. Na, ilyeneket várunk, és hát van is üzenetünk bőven, érkeztek újak is, meg egy-két régi is maradt még, úgyhogy lássuk. Már jó ideje motoszkált a fejemben, hogy ki kéne menni külföldre, de soha nem léptem meg. Aztán lett egy munkahely konfliktusom, teljesen véletlen keveredtem bele, soha nem volt korábban komoly konfliktusom senkivel, ami után már egyre jobban elkezdtem utálni a munkám, ez adta a löketet, hogy váltsak. Jött több lehetőség is a külföldi munkára, egy kifejezetten jónak ígérkező, meg egy kevésbé jó anyagi szempontból, de valamiért nagyon is az utóbbi vonzott. Mint kiderült, rosszul döntöttem, rossz helyre kerültem, ráadásul a főnök egy hónap után rám nyomult, így utána egyből úgy döntöttem, hogy ott nem maradhatok. A másik, jobbnak ígérkező helyre már találtak mást, így oda nem mehettem. Szerencsére végül elég könnyen és gyorsan találtam új munkáját, ahol megismertem a férjemet, aki amúgy felmondani készült, ha pár nappal később megyek, akkor már lehet, hogy nem találkozunk, így végül miattam nem mondott fel akkor. Ha akkor nincs az a munkai konfliktus, akkor nem mondtam volna fel, vagy legalábbis sokkal később. Aztán, ha nem ragaszkodom ahhoz a munkájához, ami amúgy rosszabbnak is ígérkezik, de valamiért úgy éreztem, hogy nekem azt kell választanom, és az ottani főnök nem nyomor rám, akkor lehet, hogy ott is tovább maradok. Rengeteg véletlen, ami mind ahhoz vezetett, hogy megismerjem a férjemet. Fanni küldte nekünk az üzenetet, és igen, pontosan ilyen véletleneket keresünk, hogyha önnek is van, bátran küldje el nekünk. Kb. 10 éve még megvolt egy nagy újság, ami már nincs. Az uram munkanélküli volt, nézegette az újságban, a buszon az álláshirdetéseket, a közelünkben hirdetett egy gyár buszvezetői, illetve ügyintézői állást, aznap járt le a jelentkezési határidő. Felhívott, mi legyen, mert kb. A kritérium az angol tudás, ő pedig egy kukkot nem beszél angolul. Mondtam, hogy gyorsan átírom az önéletrajzát, belírom, hogy tud angolul, és beküldöm. Ahogy elküldtem az e-mailt, rögtön hívtak, másnap menjen be. Elsőre lehagytam a csatolmányt. Röviden megkapta az állást, nem tértek ki az angol tudásra, amikor már kiderült, mindegy volt, mert imádták, jól dolgozott nagyon. Mivel külföldi tulajdonú cég volt, az ügyvezetőt kellett furikáznia, meg ahhoz kellett az angol. Pár év múlva a cég kivonult Magyarországról, fillérekért megvehettük a buszt, vállalkozóként meg visszaszerződtették egy évre. Plusz beajánlották máshová dolgozni, ennek köszönhetjük, ma már 5 buszunk van, és az átlagnál jobban élhetünk. Írja nekünk Marika, és nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, pontosan ilyen történeteket keresünk, és hát még van jó néhány, egy hosszú e-mail van itt már előttem, azt bele se kezdek, mert majd a következő blogba fog sorra kerülni, azt azért elmondom, hogy ha ön is küldene még gyorsan, akkor megteheti 0635 92 92 5-ös, néhány zene, és folytatjuk a Cegléd hangját, maradjanak velünk!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Nati üzenetével megyünk tovább, aki arra a kérdésre válaszolt, hogy tud példát mondani pillangóhatással a saját életéből? E-mailt küldött nekünk a kimanság@ceglidradio.hu-ra, de aki rövidebben fogalmazná meg, az megteheti SMS-ben a 0635-92-92-ös SMS számon. Tehát Nati üzenete: szépségiparban dolgozom. A hely, ahol voltam, egy közepes város közepén van, ahol az utca egy emeletes társasház aljában lévő üzletsoron van. Többen voltunk a szalonban, ami pici is volt, rossz elosztással, de ami a lényeg, hogy mindenki rajtam keresztül közlekedett, mindenkinek én voltam a recepciósa. Egy idő után kötözködések is voltak, így meguntam a helyzetet. Kettő üzlettel arrébb egy kormos, nem kormos, körmös, csak ugye ékezetek nélkül küldte az üzenetet, szerintem telefonról lett írva, minden esetre nem kormos, hanem körmös költözött be, pici, egy személyes szalonjába, és minden reggel nézegettem, de jó lenne nekem. De sajnos nem volt rá esély. Majd egyszer egy szép szerdai napon a könyvelőm várakozott masszázsa, persze nálam az előtérben, nálam vendégült az utolsó simításokkal. A hozzám esedékes következő vendég éppen akkor libbent be, aki eleve egy jelenség, jó hangos karakter volt. Aki egyből taglalta, hogy ő most vette észre, hogy itt egy másik körmös szalon, neki nem mondja senki, hogy nem él jól a szépségipar. Erre a könyvelő megszólalt, hogy ha arra a pici szalonra gondolsz kettővel mellettünk, pont most rakja ki a tulaj, aki a könyvelő ügyfele, a bérlőt, mert nem fizette a kötelezettségeket. Én csak annyit mondtam a könyvelőnek, este írok neked. A délutánt izgatottan csináltam végig, ám de furcsa volt, hogy csütörtökre is és péntekre is lemondásom lett. Szabad volt a délelőttöm a naptárban. Ritka a lemondás, még betegen is eljönnek sokszor. Így utólag, ez sem volt véletlen, írtam a könyvelőnek, aki írt a tulajnak. Csütörtök délelőtt így a tulajjal beszéltem, aki készségesen eljött megmutatni. Pénteken már enyém volt a szalon, amiről álmodoztam, fantáziáltam, és ami még meg se volt hirdetve. A költözködés nagyjából fél óra volt, semmit nem kellett csomagolni, csak 10 lépéssel arrébb vinni. Hálás vagyok azóta is ennek a dolognak, mert ilyen simán álmaimba se gondoltam volna, hogy működhet, de lett egy saját szalonom. Hát ez remek történet, és tök jól alakult tényleg. Szerencsésen jó helyen voltál, jó emberekkel voltál körülvéve, akik kapcsán tudtál csatlakozni ez a történethez, és meglett a saját helyed. Gratulálunk hozzá, és ha van önnek is ilyen sztoria, nyugodtan küldj el nekünk. Elmentem haverokkal bulizni, ahol találkoztam egy lányjal, nagyon bejött, és én is neki. Első randi szuper volt, de a második már kevésbé. Akkoriban volt egy másik lány is, félig meddig a képben. Őt vettem volna fel motorral, és mentünk volna egyetemre, viszont odafelé elütöttek. Még a patkán ülve írtam a lánynak, hogy aznap este a randi nem fog összejönni, mert visznek a kórházba. A másik lány rám se ederített, ő viszont 2 napra rá feljött hozzám, mert 2 hétig el sem hagyhattam mankóval a lakást. Másfél éve együtt vagyunk, a fentiek eléggé határozottan elmondták nekem, merre kéne haladni. Igen, azt hiszem, ezt így kell felfogni, hogy elég határozottan jelezték a körülmények, hogy merre kell haladni. Kedves hallgatók, még 2 blokkunk van hátra, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Márk írja azt nekünk, hogy ugyanaz az ing volt rajtam, ami a Tinder profilképen felismert az egyik meccsem az utcán, úgy, hogy előtte nem is találkoztunk, csak cseteltünk. Most a feleségem. Hát ez már gratulálok. Tudni kell jókor felvenni azt az inget, ahol már láthatott ez a hölgy, és ezek szerint jól sikerült minden, aztán meg gondolom törölted magad a Tinderről, de a lényeg az, hogy egymásra találtatok, és ezt is köszönjük, ugyanis pillangó hatásokat keresünk mindenkinek a saját életéből, 0635 92 92, de közelít a műsor vége, és igyekszünk ezt a témát rövidre zárni a mai napon, mert már harmadik alkalommal vesszük elő. Random Insta sztorikat nézegettem, egy idegen srác sztoriából egy választási lehetőség volt, írsz vagy írjak. Csak úgy megnyomtam az utóbbit, fél órán belül írt is, 4 éve vagyunk a legjobb barátok, ezt Orsi küldte nekünk, és egyébként igen, nem feltétlen mindig a párkeresés lesz a megoldás egy társkeresőn, hanem lehet, hogy barátokat találhatunk, nekem is van egy ismerősöm, és nagyon jóban vagyunk, annak ellenére, hogy kémia amúgy nem volt. Felhívott egy barátom, hogy megy egy konferencia roadshowjára vidékre, és hogy elmegyek-e vele. Bár a konferencia anya rendezvénye igen közel volt hozzám, nem mentem el, de valamiért erre igent mondtam. Ez teljesen, de teljesen új pályára állította az életemet, írja nekünk Dorina. Hát kár, hogy az nem derült ki, hogy milyen pályára, máskor nyugodtan írd le nekünk hosszabban, én nagyon szívesen felolvasom. Általános iskolában volt egy nagyon jó barátnőm, de sajnos középiskolás korunkra megszakadt a kapcsolat. Később megkerestük egymást, és azóta tartjuk a kapcsolatot. Ő bevett egy DC csoportba, hogy ott játszunk, ahol megismertem egy srácot, aki azóta az egyik legjobb barátom. Rajta keresztül még egy nagyon jó barátnőm lett, akivel egy buliba mentünk, ahol megismertem a jelenlegi párját, aki külföldön lakik. Egy fél év múlva elhozta magával a srác a legjobb barátját, akivel azóta is egy párt alkotunk. Egy hét múlva kiköltöztünk páromhoz, és új életet kezdtünk. Nagyon hiányozni fognak a barátaim, de biztos meg fogjuk oldani, hogy tudjunk találkozni. Hát, hogyha ez vigasztal, én pont nemrég, a megfázásom is onnan van egy kicsit, nemrég Ausztriában egy jó 6 órás utat utaztunk ki barátainkhoz, szóval ritkán találkozunk, néha ők jönnek, most mi mentünk mi először, de meg lehet oldani mindenképpen a távolság ellenére és ezeket a dolgokat, és a történet meg az, hogy ment a kocsiban a klíma odafelé és visszafelé, és valószínűleg ez okozta ezt a kis megfázást, ami miatt a hangom ilyen, de a lényeg az, hogy lehet tartani a barátokkal a kapcsolatot, már azért egészen egyszerű messengeren, vagy más ilyen online fórumokon, és néha-néha találkozni is, úgyhogy ne aggódj emiatt, a lényeg, hogy megtaláltad a páradat rengeteg véletlen folytán, és az is nagyon fontos, hogy tartsátok a barátokkal is a kapcsolatot. Én már régen ismertem a mostani páromat, évek óta az egyik legjobb barátom unokabátyja egyébként. Sokszor összefutottunk, de a Szián kívül kb. Semmit nem beszéltünk évekig. Elmentem ennek a legjobb barátomnak a születésnapjára, de kb. Egész nap nem volt kedvem hozzá, nem is éreztem jól magam, tényleg csak a vége felé estem be. A nagybácsival azóta együtt vagyunk, több mint 1 éve. Ehhez gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük Fanninak, hogy ezt leírta. Azt meg elmondom önöknek, hogy még egy blokkra visszajövünk, most már új üzeneteket ne írjanak, mert szerintem pont meg leszünk a végéig, aztán persze majd kiderül. Tud-e pillangó hatásra példát mondani a saját életéből? A kérdés továbbra is ez egyébként itt a Cegléd hangjában.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Ez volt a kérdésünk, tulajdonképpen nem először, már harmadik alkalommal tettük fel ezt a kérdést, de úgy döntöttem, hogy most mindenkire sort kerítünk, úgyhogy jönnek az utolsó üzenetek ebben a témában. Újabb adást már nem kezdünk ezzel, úgyhogy mindenki remélem elküldte, aki el akarta. Adtam rá rengeteg lehetőséget, szóval, ha valaki kimaradt, az most már magára vessem. Elmentem a legjobb barátom szülőnapjára az állatkertbe, aki utolsó pillanatban meghívta egy szaktársát is, hogy csatlakozzon hozzánk. A szaktárs azóta a mennyasszonyom. Írja nekünk Robi, gratulálunk hozzá. Mentünk

0: ez minket ugye már nem zavar. Anyukám TB ügyintéző volt, fiatalon elvesztettem sajnos. Én egy szállodában voltam recepciós, amikor bejött a helyi perfekt igazgatója a fia ballagási ebédjét lefoglalni. Akkor megkérdeztem tőle, hogy hogy is működik ez a mérlegképes könyvelői tanfolyam, mert érdekelt anyukám miatt beiratkoztam. A számvitel tanárnőm akkor a mostani főnököm volt, 16 éve vagyok a kollégája, és igen, ezt már én teszem hozzá, egy ilyen szerencsés véletlen is el tudja mozdítani az embert egy egészen más irányba. Lássuk az utolsó üzenetünket. Megkérdeztem egy rokonom, szerinte hol lehetne megtalálni a párom. Azt mondta, hogy a hobbimmal kapcsolatban jó esély lenne rá. Elmentem hát egy előadásra a témában, ahol megjegyeztem az előadó nevét. Rákerestem otthon a neten, és találtam egy podcastet tőle, amiben megemlített egy Facebook csoportot. Jelentkeztem, majd végignéztem a tagok listáját, ráírtam egy nagyon csinos lányra, azóta 3 éve együtt vagyunk. Ha nem egyezik a hobbink, vagy nem megyek végig ezeken a lépéseken, valószínűleg soha nem találkoztunk volna, pedig közel 15 éve majdnem, hogy szomszédok is voltunk. Ez egyébként nagyon komoly, és Zsombornak köszönhettük az utolsó üzenetet. Igen, van, hogy rájövünk, hogy annyira közel voltunk egymáshoz, fizikailag valahol valamikor, de mégsem találkoztunk, aztán egy szerencsés véletlen folyamán mégis úgy alakul. Kedves hallgatók, ez volt a Cegléd hangja mai napra, lezártuk a pillangó hatásos témánkat, legközelebb valami újjal, tehát holnap egy másik témával jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmünket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szinva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szinva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok a várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Fokozódik a hőség, jelentős vízminőség romlást is okozott a Szindva-patak szennyezése. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megalakult a Katolikus Caritas mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szindva-patak Miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szindva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, a betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadások, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész Védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig felép a Lóci játszik és a korai elektrik is. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: What we're saying is not protesting.

0: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szindva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szindva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában, beleértve Londont is, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok a várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Dandal, közös ismerős.
1: Hát te egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Fokozódik a hőség, jelentős vízminőség romlást is okozott a Szindva-patak szennyezése. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megalakult a Katolikus Karitász mentőszolgálat, amelynek célja, hogy a segélyszervezet újabb területen tudjon gyors, szakszerű és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. A mentőszolgálat önkéntes orvosok, mentőtisztek, egészségügyi szakemberek összefogásával jött létre, és az önkéntes mentésben vesz részt. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőség romlást is okozott a Szindva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyező anyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szindva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Mikrobiológiai eltérések miatt korlátozzák a vízhasználatot a Nyíregyházi Kórház több épületében. A csapvíz fogyasztásra és mosakodásra sem alkalmas, az intézmény alternatív megoldásokat biztosít. A kórház közölte, a betegellátás a rendkívüli helyzet ellenére is folyamatos és biztonságos. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. Pénteken kezdődik az Ártjáró Összművészeti Fesztivál a Szolnoki Művésztelepen. A kétnapos eseményen koncertek, irodalmi programok, színházi előadás, kiállítások és családi foglalkozások várják az érdeklődőket. Kiemelt esemény lesz a Prizma című tárlat, amely a 124 éves tiszaparti alkotóközösség történetét mutatja be. Boráros Imre és Varga Gábor színművészek a Szokratész védőbeszéde című darabot adják elő, a színes zenei kínálatban pedig fellép a Lóci játszik és a Korai Elektrik is. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A szaktárca a várható extrém hőség miatt fokozott óvatosságra int minden közlekedőt. Az autósokat arra kérik, hogy indulás előtt ellenőrizzék járműveik műszaki állapotát, vigyenek magukkal elegendő folyadékot és lehetőség szerint kerüljék a legforróbb déli órákban történő utazást.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a jövő hét elejéig napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

Még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ig az Európai Unió támogatásával a mostani több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, jelentette be közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, első lépésként augusztus 31-én jelenik meg pályázat legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakozására, ami csaknem 1 milliárd euró beruházást jelent hazánknak. A pályázat tervezetének társadalmi egyeztetés július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművi beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szindva-patak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértékeket. A Szindva-patak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok a várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.